Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Sok miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. Egyelőre nem lesznek visszaváltatók a tejtermékek csomagolása és az 5 literes PET palackok. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Kalin Georgescu és Our Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. Az Expert Fórum legfrissebb elemzése szerint több tízezer azonos, végtelenségig ismételt komment árasztotta el a felületet, amelyek mind ugyanazt a témát súlykolják. A vizsgált profilok közül sok egyáltalán nem rendelkezett saját tartalommal, ám hirtelen rendkívül aktívvá vált. Egészen pontosan arra a kormányválságra időzítve, amelyet a Bolozsán kormány bukása idézett elő a PSD Aur bizalmatlansági indítvány következtében. Az Expert Fórum elemzése rámutat, hogy a TikTokon több mint 36 ezer azonos vagy szinte teljesen megegyező hozzászólást tettek közzé. Ezek többsége különböző videók alatt jelentek meg, de rendkívül rövid időintervallumon belül. A szakértők szerint ez a fajta tevékenység azt a hamis benyomást kelteti, mintha a valóságosnál sokkal nagyobb társadalmi támogatottság állna egy politikus mögött. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása. A részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. A beruházás során porfirkővel burkolt közteret alakítottak ki, kerékpárutat építettek, föld alá helyezték a vezetékeket, fákat ültettek és teljesen újra rendezték a környék zöldövezeteit. A megújított utca jóval nagyobb teret biztosít a gyalogosok számára. A nyugdíjpénztár felüli oldalon padokat helyeztek ki, és a magasított zöldövezetek szegélyein is lehet üldögélni, kivéve azokat a részeket, amelyeket rozsdás vasra emlékeztető hatású fémszegélyek keretezik. Az utca másik oldalán ugyanakkor meghagyták a parkolóhelyeket. Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe, nyilatkozta a Returo vállalat kommunikációs igazgatója, Anca Marinescu. A rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavalyinál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagolóanyagokat, például a befőttes üvegeket, a tejtermékek csomagolóanyagait, vagy az 5 literes PET palackokat is bevonják a rendszerbe, idén erre vélhetően nem kerül sor. Diana Buzoyano környezet védelmi miniszter tavaly nyilatkozta azt, hogy a rendszer kibővíthető olyan új csomagolóanyagokkal, amelyek nem teszik szükségessé a jelenleg használt visszaváltó automaták jelentős átalakítását.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén. Jelentős pénzügyi nyomás nehezedik a szülőkre, csillagászati összegekbe kerülnek az évzáró bankettek. Egyre több tinédzser válik súlyos roller baleset áldozatává, trendi vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén, az emberek sokkal kevesebb pénzt költenek, mint az elmúlt esztendőben. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó cégek árbevétele 8,3%-kal volt kisebb, mint 2025 azonos időszakában, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazaton belül csak az utazási ügynökségek és más turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek bevételei emelkedtek. Legrosszabbul a szerencsejátékokkal foglalkozó cégeknek, a fodrászatoknak és szépségszalonoknak ment az üzlet, a visszaesés mindkét területen 14,6% volt. Síralmasan alakultak a bevételek a szálloda és a vendéglátóiparban is. A mosodák és ruhatisztítók forgalma is elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, de a valóság egészen más képet mutat. Az iskolai évzáróban kettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az már a igazi társadalmi státusz jelzővé vált. Aki pedig nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból. A közelmúltban a nyilvánosság elé került egy bukaresti állami oktatási intézmény esete, ahol a szülőktől jelentős pénzügyi hozzájárulást, gyermekenként 600 lejt kértek egy étteremben megrendezendő, az első osztályosok számára szervezett ünnepség finanszírozására. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás nem alkalmas ezeknek a gyakorlatoknak a visszaszorítására. Egyre több gyermek válik súlyos roller baleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Klassz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyvá

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az állampolgárok többsége szerint eljött a politikai osztály teljes lecserélésének ideje. Akadozik a parkingorádi a platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állampolgárok több mint kétharmada véli úgy, hogy elérkezett a pillanat a politikai osztály teljes megújítására, derül ki az INSZKOP legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csaknem fele azt gondolja, az államnak akkor is meg kell védenie a lakosságot, ha ezzel azt kockáztatja, hogy nem tudja visszafizetni az államadóságot. A kutatásban résztvevők elsöprő többsége a politikai béke mellett foglalt állást. A válaszadók teljes mértékben egyetértenek azzal az állítással, hogy Romániának stabilitásra van szüksége, nem pedig politikai konfliktusok. A felmérés egy meglehetősen megosztó gazdasági kérdésre is rávilágított, a lakosság védelmét az államadóság árán is fontosnak tartják. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a parkingorádi platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette lakóhelyi parkolóját. További

0: Bé, a Meteo France klímakutatóját. Eközben Nagy-Britanniában két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord. A helyi hőmérsékletek a pünkösdi hétvégén emelkedtek meg, mivel Franciaországban és Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás következtében, amelyet elsősorban a szén, az olaj és a gáz elégetésével keletkező széndioxidnak a felhalmozódása okoz a légkörben, az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Péntek van végre, 13 óra is itt a hétvége, de addig is mindent megteszek, hogy könnyebben induljon és teljen a napotok. A Reggeli Pluszban ezúttal is hosszú Sanyi. Május 29-e péntek van, és nyilván ma a hét, és tulajdonképpen a hónap utolsó munkanapján is 8 óráig gondoskodunk majd rólatok itt a 89,6-on. A következő egy órában kapjátok tőlem a titeket leginkább érintő infókat, aztán héttől Anita is csatlakozik és hoz ezúttal is érdekes témákat. És persze addig is szólnak nektek a legjobb Plusz FM-es slágerek, olyanok, mint az adásindító Kamrád Dal. Érkezik tőle a Hug Yourself.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: kéri, hogy maradjá.
1: 6 óra 8 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk M plusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert a romániai vásárlási szokásokról készült friss elemzés szerint a péntek számít a hét legerősebb napjának a fogyasztás szempontjából, ekkor bonyolódik a legtöbb tranzakció, és ilyenkor a legmagasabb az összes elköltött összeg is számos ágazatban. Az élelmiszerüzletektől, benzinkutaktól kezdve a divatüzleteken át egészen az ékszerboltokig és könyvesboltokig. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy ti a hét melyik napján szoktátok intézni a nagyobb bevásárlást. Erre a kérdésre egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok. Szóval írjátok, hívjátok, kommenteljetek, cserébe pedig adom most is a legnagyobb slágereket.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem a mindennapjainkat érintő témákat is. Ma például arra várom a hozzászólásokat, hogy ti a hét melyik napján szoktátok intézni a nagyobb bevásárlást. A Global Payments kutatás alapján amúgy a péntek a legerősebb nap. A szupermarketekben a pénteki kártyás vásárlások összértéke meghaladta a 171 millió lejt a vizsgált időszakban, miközben az átlagos vásárlási érték elérte a 107 lejt. A benzinkutaknál szintén pénteken volt a legnagyobb forgalom, a tranzakciók értéke meghaladta a 35 millió lejt, egy átlagos tankolás pedig körülbelül 125 lejbe került. Az ékszer és óraboltokban a péntek nem csak a legtöbb vásárlást hozza, hanem a legmagasabb összforgalmat is. Az átlagos vásárlási érték meghaladja az 560 lejt. A péntek a szellemi luxus napja is lett, a könyvesboltokban több mint 800 ezer lejt költenek ilyenkor a vásárlók. Az átlagos blokk értéke megközelíti a 90 lejt, ami arra utal, hogy a vásárlók nem csupán könyvjelzővel távoznak a könyvesboltokból. A divati cipőüzletekben pénteken az átlagos vásárlás eléri a 157 lejt. Az elemzés szerint a péntek már hivatalosan is a hétvégi felkészülés, a tudatos bevásárlás és a készletfeltöltés napjává vált. De érdekelne, hogy nálatok mi a helyzet, ti a hét melyik napján szoktátok intézni a nagyobb bevásárlást, és hát amíg ti válaszoltok, én addig intézem nektek a legjobb zenéket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 24 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, ahol a magyar kedvenceket és a legnagyobb slágereket is halljátok. És persze én is szeretném hallani a ti véleményetek, ma például azzal kapcsolatban, hogy ti a hét melyik napján szoktátok intézni a nagyobb bevásárlást, míg pénteken inkább a tervezett bevásárlások dominálnak, addig szombaton jelentkezik a hét legnagyobb vásárlói forgalma, különösen a kereskedelemben és a szolgáltatások területén. Derült ki a Global Payments egy adott időszakában történt kutatásából. Az élelmiszerüzletekben és szupermarketekben szombaton mintegy 1,5 millió kártyás tranzakció történt. Az átlagos vásárlási érték ugyanakkor alacsonyabb maradt a péntekinél, körülbelül 90 lej volt, miközben az összes költés elérte a 133 millió lejt. A szombat a legforgalmasabb nap az autómosóknál is, az mintegy 18%-kal haladja meg a pénteki szintet. A világüzletekben több mint 40%-kal nő a tranzakciós száma péntekhez képest, és az átlagos vásárlási érték eléri a 120 lejt. Ez a hét legmagasabb értéke ebben a kategóriában. A hétvége tehát sokaknál spontán vásárlásokkal indul, a divat és szép üzletekben szombaton kevesebb tranzakció történik, ugyan, mint pénteken, de jóval nagyobb értékű vásárlások jellemzőek. Az átlagos kosárérték megközelíti a 180 lejt, ami mintegy 14%-kal magasabb a pénteki szintnél. És hát persze engem is érdekelne, hogy ti a hét melyik napján szoktátok intézni a nagyobb bevásárlást. Van kint egyébként a Facebookon egy bejegyzés is ebben a témában, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a hozzászólásotokat. Én pedig addig is adom.

6 óra 32 perc van, üdv mindenkinek, ez itt a hét utolsó reggeli plusz a hosszú Sanyival, és hát a hét utolsó munkanapjához, sőt a hónap utolsó munkanapjához méltó hőmérsékletekkel, meg persze időjárással, ugyanis egy kicsit ilyen leszálló ágban van, fogalmazunk így, ez a nyárias idő. Jelen pillanatban például csak 10 fokot mérhetünk, napközben pedig a délután folyamán maximumként 23 fok körül fogunk. Igaz, többnyire tiszta lesz ma az égbolt, viszont időnként lehet ezért egy-egy felhő, ami bekúszik fölénk. Ennek ellenére csapadékra még nem kell számítani, az majd a jövő hétnek a zenéje. Egyébként a hétvégén is hasonló időjárásra készülhetünk. Végül is szabad téli programokat is lehet nyugodtan szervezni. Legkorábban esetleg vasárnap délután lehet majd némi csapadék, de majd arra szerintem később visszatérünk. Ami most még a hétvége kapcsán egy fontos momentum a szabadtéri programok tekintetében, az nem más, mint hogy gyermeknap lesz ugye a hétfői nap folyamán, és a fesztivál rendezvényei miatt május 31-én és június 1-én mindkét nap 10 órától 22 óráig ideiglenes forgalmi korlátozások lépnek életbe a Gyermekváros, a Nagyváradi Vár, valamint a Barkőlúj Park térségében. A látogatók biztonságának biztosítása és a rendezvény szükséges infrastruktúra telepítése érdekében ideiglenesen lezárták a Greje Rului utca egy szakaszát, amely konkrétan a Barkőlúj Parkot átszerű útszakaszt érinti. A forgalomkorlátozás június 2-án 8 óráig lesz amúgy érvényben. És hát ami most jelen pillanatban érvényben van forgalom az utakon, azt majd lassan megoszthatnátok velem. Amennyire én tudom, egyébként még könnyen járhatók a város és a megye útjai, de ha ti ezt másképp látjátok, akkor rajta-rajta ne fogjátok vissza magatokat. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0733 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig most is adom hozzá a legjobb dalokat.

Reget Nagyvárad, az előbbi Amy Winehouse-dal is bizonyítékként szolgál arra, hogy a legnagyobb slágereket hallhatjátok itt a Reggeli Pluszban, és persze a titeket leginkább érintő infókat is, például, hogy az ortodox pünkösd és a gyereknap miatti előttünk álló hosszú hétvégén a Nagyváradi Közterület Fenntartó Vállalat alárendeltségébe tartozó egységek a következő óra rendszerint tartanak nyitva. A Nymphe Aqua Park a megszokott nyitvatartás szerint működik, 9 és 21 óra között, a pénztár 20 órakor zár. Az Ősi Strand vasárnap és hétfőn is várja a fürdőzőket 8 és 20 óra között, a pénztár 19 órakor zár. A Nagyváradi Állatkert szintén a megszokott rendszerint várja a látogatókat 9 és 19 óra között, a pénztár 18 óráig tart nyitva. Az élelmiszerpiacok és az Ócska piac ugyancsak a megszokott program szerint működik, a Rulikovszki városi temetőben működő iroda május 30-án szombaton 8.30 és 15.30 között fogadja az ügyfeleket, vasárnap és hétfőn viszont zárva tart, temetéseket utóbbi napokon tartanak, a temető 8 és 20 óra között látogatható egyébként. A Reggeli Plusz pedig 6 és 8 óra között hallgatható, és nem csak az ilyen titeket érintő fontos infókat, hanem a legjobb zenéket is elhozzuk benne nektek. Olyanokat, mint a most érkező Rang Me In, Sam Fender és Olivia Dean közös előadásában.

mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti a hét melyik napján szoktátok intézni a nagyobb bevásárlást. Magyar János azt írja, én szinte minden nap vásárolok, nem szoktam nagy vásárlást csinálni. A tegnap azt írtam, hogy sokat tudok kajálni, de ez nem azt jelenti, hogy sokat szoktam enni. A hatalmas mennyiségű kajafogyasztásom a múltban történt, azóta észhez tértem. A lényeg, hogy rám nem vonatkozik a pénteki áru felhalmozás. Aztán Csiki Pár is kommentelt, a statisztikák mindig pontatlanok, az emberek akkor vásárolnak többet, vagy egyáltalán csak amikor előleg, fizó vagy nyugdíj van. Ez Románia, nem Svájc, Luxemburg vagy Skócia. Aztán Tallódi Zsuzsa is kommentelt, igazából ritkán szoktam nagy bevásárolni, mindig megveszem napi szinten, amire épp szükségem van. Amúgy minden nap az ABC-ben vagyok, igaz, nem vásárolni, de ott vagyok. Aztán Dallos Aranka is írt, hétköznap vásárolok, de szombat és vasárnap nem. Valamint Szabó Csabi is kommentelt, általában szombat, hétköznap hétre megyek, este 8, mire hazaindulok, valahogy nincs kedvem vásárolni menni. Lányom megveszi, ami kell, apróság minden nap, én hétvégén, ami nehéz, kutya, macska, kaja, olaj, egy box, csirketáp, tengeri, hosszú a lista. Aztán Szabados József is írt, mikor, hogyan sikerül? Úgy vagyok elő, hogy mivel éjjel dolgozom, reggel 7-kor végzek és útba esik a bolt, ami éppen hiányzik, azt beszerzem, de ha itt a család, vagy én vagyok otthon Nagyváradon, akkor a nejemmel ketten, de akkor sem nagy bevásárlást, inkább frisset, minden nap, ha szükséges. Jelzem, ő Rogi Piac Párti, oda szeret járni. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy itt köszöntsem őt, Centje Beáta Ildikót születésnapi alkalmából is, vele együtt mindenkit, aki ma ünnepel. Isten értessen, sokáig kincsem, szeretünk nagyon. Hát Isten értesse akkor sokáig Beáta Ildikót, és persze mindenkit, aki ma ünnepel valamilyen jeles évfordulót. A most következő Berkes Olivér dal elsősorban az ünnepel

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Sokak szerint ugyanis csak a kiváltságosoknak kedvez. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb is gyakrabban kell javítani őket. De ez nem a kivitelezők hanyagsága, hanem egy tudatos stratégia. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az oka következő. Miközben egy ország nyögi a megszorítások súlyát, a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat, a kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a Bolozsán kabinet azt állítja, hogy a reform célja a közféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámítható bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy mindez tovább fokozza a közféra strukturális problémáit. És még nagyobb nyomást gyakorol az állami költségvetésre. A legvitatottabb rendelkezések között szerepel a tisztviselők és a választott tisztségviselők bérének emelés,

0: szezonális keresletváltozása állhat. Lezárultak az intenzív mezőgazdasági munkák, amelyek nagy mennyiségű gázolajat igényeltek, miközben közeleg a nyári szabadságolási időszak, ami növeli a benzin és a repülőgép üzemanyag iránti keresletet. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb és gyakrabban kell javítani őket, írja a Profit.ru. Mindez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Ugyanis kisajnálják belőlük az anyagot, hogy kevesebbe kerüljenek és gyorsabban menjen az építésük. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk. Nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Ez a döntés természetesen nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál olcsóbb lesz a kivitelezés. Így a romániai autópályák 20-25 évnél többet nem bírnak ki, míg Európa nyugati részében ez az időtartam 50 év is lehet.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire tiszta lesz az ég volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra továbbra sem kell számítani. Jelenleg 10 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma legtöbb 23 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán enyhe légmozgás mellett, és sajna erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
1: És most jó reggelt!
0: Ez a Reggeli Plusz.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
0: A legfontosabb hírek, információk,
1: jó hangulat
0: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
3: És Hosszú Sanyival. Május 29-e, péntek van. Isten éltesse a mai névnaposokat, Magdolna és Magda nevű hallgatóinkat. Sok jó zene fog szólni nekik és mindenkinek, hogy vidám hangulatban, feltöltődéssel és pozitív energiákkal hangolódjunk a hétvégére. Maradjatok ma is itt a Plusz FM hullámhosszán.
2: És szólunk még mi is hozzátok természetesen a későbbiekben. Ismételten érdekes témákkal készültünk nektek. Garantáltan izgalmas egy órában lesz majd részetek.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, amiben a szuperzenék mellett nekünk az is fontos, hogy a titeket érintő leglényegesebb információkat is megkapjátok.
1: Börtön járhat az egészségügyi dolgozók bántalmazásáért. A 2006/95-ös törvényt módosító jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magán egészségügyi intézményekben dolgozó egészségügyi személyzet, kisegítő személyzet vagy nem egészségügyi személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő, testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki a tervezet szerint. A halált okozó ütést vagy testi sértést 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel, az egészségügyi dolgozók ellen elkövetett emberölést pedig 15-től 25 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a jogszabályjavaslat. Utóbbi büntetési tétel érvényes akkor is, ha az egészségügyi dolgozó családtagja az áldozat.
2: Hát én megszólalni se tudok.
0: Hú, igen. Most ezen kezdtem meg gondolkodni, hogy egyrészt nyilván az a tisztában voltam, hogy ki vannak téve atrocitásoknak az egészségügyi dolgozók. Talán mondjuk azt gondolnád, hogy mondjuk ki pszichiátrián például ott azért ez egy mindennapos dolog.
2: Igen.
0: De hogy normál esetben is, hogy még ugye a magán intézményekben, magánkórházakban is ilyen előfordulhat, hogy bár mondjuk ott meg lehet, hogy talán ugye az elvárások miatt, hogyha már fizettek a szolgáltatásért, akkor elvárom azt, hogy szó szerint mindent elém tegyenek, és mindent alám tegyenek, és 100%-ban kiszolgáljanak, és akkor lehet, hogy vannak olyan személyek, akik hajlamosak kicsit átesni a ló túloldalára, nem tudom. Tehát ez a maga az, hogy valaki erőszakossá válik egy egészségügyi intézményben, az igazából, nem tudom, ez nekem olyan furcsa, tehát hogy nem nagyon értem, hogy nem tudom összerakni, hogy történhet meg.
2: Igen, én sem. Nekem is az futott át egyébként az agyamon, hogy vajon mi késztethet valakit arra, hogy ilyenre folyamodjon, hogy akár igen, tényleg tetlegességig fajuljon a dolog, de akár az is, hogy ugye itt a hírben szerepel, hogyha kommunikációs eszközök útján félemlíti meg, tehát hogy elkezd fenyegető üzeneteket küldözgetni.
0: Igen.
2: Tehát, hogy mi
0: igen.
2: késztethet valakit arra, most Isten őriz nyilván, hogyha valakinek egy közeli szerette, családtagja valamelyik egészségügyi dolgozónak a mulasztása miatt veszíti életét, akkor nem mondom, hogy helyes, de még ebben az esetben mondjuk valahol el tudom képzelni, hogy annyira felháborodjon valaki, hogy esetleg arra adja a fejét, hogy na ő most megy, és nem tudom, bántalmazni akar valakit, az orvost, vagy asszisztenst, vagy akárkit. De hogy egyébként tényleg, hogy mi vezethet odáig, hogy valaki ilyesmiben gondolkodjon, hogy egy egészségügyi dolgozót megfélemlítsen bármilyen módon, nem is nagyon értem, tényleg én sem. És ha viszont ez így van, akkor meg azt gondolom, hogy még ez a jogszabályjavaslat is túl enyhe büntetés.
0: Valahol igen, címén. Tehát hogy nem tudom, hogy mennyire, bár mondjuk azért a börtön az azért elég visszatartó.
2: De figyelj már, lenni. Tehát hogy halált okozó ütés vagy testi sértés 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés.
0: Hát az összességében ezzel mondjuk szerintem egyet tudunk érteni,
2: hogy kevés,
0: hogy az nagyon kevés.
2: Hát, tehát, hogy nem is értem, hogy
0: amikor ugye kioltasz egy életet, és akkor tulajdonképpen kapsz egy viszonylag belátható időt, amit ha leülsz, akkor utána szabadulhatsz.
2: Most bizony, és utána éli világát.
0: Amúgy is probléma, tehát hogy voltak visszaeső bűnözők, akik
2: persze,
0: pont ebből adódóan, miután szabadultak, újra bűncselekményt követtek el, szóval ez abszolút helytelen szerintem, tehát nem gondolkodnak jól, de az a helyzet, hogy mégiscsak a börtönbüntetés az, aminek van valami visszatartó ereje ebben az esetben. De nem kellene odáig eljutni, hogy itt tetlegességig fajuljon a dolog. Szóval én is próbálok rájönni, hogy mi lehet az oka annak, hogy valaki ennyire dübe tud gurulni, hogy tetlegességig fajul a dolog. Persze nem tudjuk beleélni magunkat ugye azoknak a helyzetébe, akik elvesztették az egyik szerettüket például.
2: Persze,
0: és akkor ők akkor elkeseredésükben elképzelhető, hogy nem tudnak uralkodni.
2: Igen, magukat. De hogy szerintem azért ez a jéghegy csúcsa. Tehát, hogy azért ilyen igen. feltételezem, hogy nem annyira nagy gyakorisággal fordul elő, hogy valamilyen nyilván előfordul, hogy orvosi mulasztás miatt is akár egy hozzátartozót vagy egy szerettünket elveszítheti
0: valaki. Nem minden esetben
2: valaki.
0: Kell egyébként szerintem, hogy történjen valóban orvosi mulasztás.
2: Nem kell, csak tehát, hogy mondom, hogy feltételezzük, hogy még ha az az esetőség is van, hogy orvosi mulasztás miatt.
0: Igen.
2: Talán tényleg ez az, amikor azt mondod, hogy na, elborult az agya, és még valahol meg is érted, hogy miért.
0: Igen, abszolút.
2: De hogy tényleg ettől eltekintve, és nyilván ez nagyon ritka az ilyen eset, amikor emiatt van valamilyen atrocitás. Tehát, hogy a többi mi lehet annyira nagy volumenű, hogy ilyen dolgokat váltsunk ki emberekből, ezt nem tudom. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a hallgatók mit gondolnak erről a kérdésről. Úgyhogy így
0: abszolút.
2: Szívesen megnézzük, hogyha írtok kommenteket, hogy ti mit gondoltok róla. Egyébként a tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi dolgozók és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió is a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után. A jogszabály egyértelműsítése lehetővé teszi az egységes jogalkalmazást, megszüntetve azt az eddigi felemás gyakorlatot, amely abból adódott, hogy a hatóságok eltérően ítélték meg a sértett jogi minőségét.
0: Tehát, hogy hivatalos személynek
2: minősítenék erőszak.
0: Akkor
2: igen.
0: Az egészségügyi dolgozókat, és abszolút igen. Egyet tudok érteni.
2: Én
0: vele,
2: is. Úgyhogy... Én egyébként nem tudtam, hogy eddig nem volt ilyen
0: igen,
2: jellegű jogszabály.
0: Ez most nekem is új volt.
2: Tehát, hogy az ő védelmükben, mert ugye ezek szerint akkor valóban...
0: Logikus lett volna
2: igen,
0: egyébként.
2: Ki vannak téve ilyen helyzeteknek.
0: A lényeg az, hogy ez most változni fog, és ez mindenképpen jó hír. Úgyhogy ennek örömére abmondó vagyok, hogy hallgassuk is tovább a legnagyobb slágereket.
3: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Sokak szerint ugyanis csak a kiváltságosoknak kedvez. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugati európaiak. Hamarabb és gyakrabban kell javítani őket. De ez nem a kivitelezők hanyagsága, hanem egy tudatos stratégia. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az oka következő. Miközben egy ország nyögi a megszorítások súlyát, a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat. A kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a Bolozsán kabinet azt állítja, hogy a reform célja a közféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámítható bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy mindez tovább fokozza a közféra strukturális problémáit. És még nagyobb nyomást gyakorol az állami költségvetésre. A legvitatottabb rendelkezések között szerepel a tisztviselők és a választott tisztségviselők bérének emelése, hiszen eközben a kormány folyamatosan megszorításokról, a nyugdíjak befagyasztásáról és a közkiadások korlátozásáról beszél. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A legnagyobb eltérés jelenleg a Rompetrol hálózatánál figyelhető meg, ahol literenként 29-ban is árkülönbség alakult ki. A fejlemény meglepőnek számít, mivel Romániában elegendő mennyiségű benzint állítanak elő, amelyből exportra is jut. Ugyanakkor a legnagyobb arányban fogyasztott gázolajból importra szorul az ország. A szakértők szerint a jelenség hátterében elsősorban a szezonális kereslet változása állhat. Lezárultak az intenzív mezőgazdasági munkák, amelyek nagy mennyiségű gázolajat igényeltek, miközben közeleg a nyári szabadságolási időszak, ami növeli a benzin és a repülőgép üzemanyag iránti keresletet. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugati európaiak. Hamarabb és gyakrabban kell javítani őket, írja a Profit.ru. Mindez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Ugyanis kisajnálják belőlük az anyagot, hogy kevesebbe kerüljenek és gyorsabban menjen az építésük. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk. Nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Ez a döntés természetesen nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál olcsóbb lesz a kivitelezés. Így a romániai autópályák 20-25 évnél többet nem bírnak ki, míg Európa nyugati részében ez az időtartam 50 év is lehet.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Többnyire tiszta lesz az ég, volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra továbbra sem kell számítani. Jelenleg 10 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma legtöbb 23 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán enyhe légmozgás mellett, és sajna erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain. Beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton. A nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
4: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel és sok-sok tudnivalóval.
7: Arról is beszélgetünk hamarosan, hogy a hét melyik napján vásárolunk a legtöbbet. Egy kicsit zenélünk, és már is jövünk vissza a legfontosabb tudnivalókkal.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjánál Balázs Anita.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik ma is ellátnak benneteket a titeket érintő legfontosabb tudnivalókkal.
1: A romániai vásárlási szokásokról készült friss elemzés szerint a péntek számít a hét legerősebb napjának a fogyasztás szempontjából. Ekkor bonyolódik a legtöbb tranzakció, és ilyenkor a legmagasabb az összes elköltött összeg is számos ágazatban. Az élelmiszerüzletektől és benzinkutaktól kezdve a divatüzleteken át egészen az ékszerboltokig és könyvesboltokig. A Global Payments kutatása ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a szombat hozza a legnagyobb forgalmat a szolgáltatások területén, míg a kedd, szerda és csütörtök a prémium kategóriás vásárlások és specializált szolgáltatások csúcsideje.
0: Hú, milyen érdekességek.
1: Tehát hétfőn akkor senki nem vásárol semmit, ez szerint, és vasárnap sem nagyon.
0: Ugye a hétfőn azt annyira utálja mindenki, hogy vásárolni sincs kedve, míg ha szeretné magát jobb kedvre deríteni, és ugye ebben a vásárlást tud segíteni, a hétfőn az se segít. Szóval nagyon úgy tűnik. A péntek meg hát ugye, igen, tehát végül is szerintem megoszthatjuk a hallgatókkal, hogy mi már itt így elkezdtünk ezen filozofálgatni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy pont péntek, és hát azt nyilván el tudjuk fogadni, hogyha valaki normál munkarendben dolgozik, akkor ugye hétköznap nincs esetleg erre ideje, akkor péntekre marad a hétvégi bevásárlás. A hétvégét nem biztos, hogy föl akarja rááldozni, hogy most azzal töltse az időt, viszont a péntek estébe belefér, hogy elmenjen és akkor megvegye, ami kell a hétvégére. Erre tudok így gondolni.
1: Igen, végül is van benne logika abban, amit mondasz. Könnyen lehet, hogy így gondolkodnak tényleg azok az emberek is, akik meglettek ebben a felmérésben kérdezve leginkább. Nem tudom, mondjuk a heti nagy bevásárlást, azt én nem feltétlenül pénteken intézném, de
0: lehet. Igen, egyébként
1: lehet, hogy ezzel csak én vagyok így.
0: Lehet, hogy sőt a szombat tulajdonképpen, ami valahol logikusabbnak tűnne erre, hogy nem kell korán kelni, ráérsz ugye, már annak persze, igen, aki nem dolgozik szombaton, szóval jártitek.
1: Igen.
0: És akkor elmész kényelmesen szépen az üzletbe, az kényelmesen szépen végigjárod, és akkor végülis maga a bevásárlás is egy program, egy hétvégi program, erre gondoltál, ugye?
1: Így van, és plusz a péntek, azt szerintem az annyira csúcsidő, tehát hogy az annyira fullos, hogy én nem szívesen megyek ilyen nagy bevásárlásra akkor, amikor tudom, hogy tele van az áruház másokkal is.
0: Mert ezzel nem vagy egyedül.
1: Engem nem annyira érint jól a nagy tömeg, tehát nem feltétlenül szeretek ilyen nagy tömegben mozogni, de hát akkor ezek szerint mi vagyunk a kivételek, akik erősítik a szabályt.
0: Ezek szerint igen.
1: Meg én egyébként az a bevásárló vagyok, aki ha valamire szükség van, akkor azt megveszem. Tehát, hogy nem feltétlenül szoktam ezt követni, hogy egy nap, és akkor ott bevásárolok egy hétre előre, hanem hogy inkább ilyen 2-3 naponta bemegyek a boltba, és akkor megveszem a tej, kenyér, amire szükség van, főzni valót, ezt-azt. Ha hobbi vásárlás, akkor én az biztos, hogy hétvégén intézem. Vagy csak ilyen nézelődés, ilyen tényleg ilyen program.
0: Kell valami ruha, vagy bármi, akkor elmész szétnézzel elő, megnézed, hogy mit hol találsz, mennyiért.
1: Igen.
0: Meg ilyenek van egyáltalán abból, amit te elképzeltél.
1: Én ezt az ilyen céltalan bolyongásnak nevezem, amikor úgy képes vagyok egy órát is eltölteni.
0: Keresel valamit, nem?
1: Nem, mert olyankor...
0: Csak minden tudod, hogy mit?
1: Persze, de tudod, olyankor beszél meg minden olyasmit, amire egyébként nincs szükség. Csak ha már itt vagyok, és ez azért jól néz ki, és jó lesz ez még, akkor vegyük meg. Na igen, tehát hogy ezeket kellene valahogy egyébként kiiktatni, vagy legalábbis ritkítani, de amúgy meg szerintem jó dolog is ez, mikor csak úgy lézengsz, és úgy egy kicsit céltalanul nézelődöd.
0: Én nem tudom elképzelni azt, hogy te vegyél haszontalan dolgot. Tehát, hogyha véletlenül veszel olyat, amit nem terveztél be, szerintem az sem olyan.
1: Megmagyarázom magamnak, hogy arra miért van szükség.
0: Valamire jó lesz, nem?
1: Persze. A múltkor is vettem valami kis virágtartót, hogy na ez majd jó lesz, aztán rájöttem, hogy mégse lesz jó, úgyhogy most nem tudom még, hogy hova fogom tenni. Lehet elajándékozom, de hogy szoktam
0: és
1: ilyen...
0: már meg is van.
1: És már meg is van, igen.
0: Helye?
1: Meg. Igen. Szóval nem volt céltalan. Aha. Na, de igen, hogy szoktam én is azért ilyet csinálni, hát nőből vagyok.
0: Igen.
1: hogy így megveszek olyasmit, amire később rájövök, hogy át, erre mégse lett volna szükség, de na, üssek ő, majd valamire jó
0: nem lesz. Nem baj, így van, ez jól. Időközben az is eszembe jutott egyébként, hogy a hétvégén van az embereknek arra idejük, hogy például a neten is böngészenek, és akkor ott lehet ugye, főleg a hölgyeknél tudom, hogy ez azért egy kellemes elfoglaltság.
1: Egy rituálé.
0: Igen, hogy webshopokat nézegeted, a ruhákat úgy neten, hogy mik vannak, meg cipők, meg egyebek, és akkor elfben ugye akkor is történik vásárlás, mert ugye amikor online megrendeled, akkor sok esetben azt ki is fizeted. Tehát, hogy már ténylegesen megtörtént a vásárlás. Igen. Viszont ezt a hétköznapi dolgot, ezt nem nagyon tudom hova tenni, amikor ilyen minőségi, vagy prémium termékek, vagy hogy is volt ez?
1: Hogy én még arra sem jöttem rá, hogy mi tartozik ezek közé, hogy prémium kategóriás vásárlás és specializált szolgáltatások.
0: Hát mondjuk, itt tudom én, egy luxus autó például, vagy nem tudom, hogy
1: és ez mi is. Vajon miért a hétközepén ajánlott megvenni,
0: hát
1: vagy
0: nem,
1: miért akkor a jellemző?
0: Vannak.
1: Mert minthogyha olyan sokan vennének egyébként luxus autót pénteken.
0: Hát igen, ott valóban nincs ajtólongás, bár nem lehet tudni.
1: Hát nem,
0: ki tudja, tehát nincs benne az a baj, tapasztalatunk.
1: Így van,
0: úgyhogy
1: igen. Viszonylag ritkán vásárolunk, igen.
0: Tudjuk, ugye?
1: Igen, viszonylag ritkán vásárolunk prémium kategóriás termékeket, de majd ezután.
0: Ja, de az érdekelne bennünket.

0: ennyi fért bele a hét utolsó ébresztőjébe, de nem kell pánikolni, továbbra sem hagyunk el magatokra benneteket, mert még a nap további részében is, persze a hétvégén is hallgathatjátok a jobbnál jó zenéket. Most rögtön egyébként érkezik is Szegedi Mária.
1: Őt pedig Keserű Tomi fogja követni 15 órától. Aztán természetesen ma is lesz zenevonat, és azt se felejtsük el, hogy van nekünk egy műsorunk, ami péntek és szombat este 9 órai kezdettel 2 órán át szól majd nektek DJ Diszkózának köszönhetően. Úgyhogy feltétlenül hallgassátok majd őt a Party Plusban. Mi köszönjük a figyelmeteket, az elmúlt 2 órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, hétfőn pedig természetesen ismét fogjátok, mert lesz újra Reggeli Plusz 6 órától 8-ig.
1: Addig is szép élményekben, pihenésben és vidám percekben gazdag hétvégét kívánunk. És ne felejtjétek, az egyetlen személy, aki igazán motiválni tud, az te magad vagy. Legyen szép napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaikarbenta.ro oldalra. Hyundai Carben Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
5: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benöré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: A Suzuki hivatalosan megérkezett a Nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Sokak szerint ugyanis csak a kiváltságosoknak kedvez. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb is gyakrabban kell javítani őket. De ez nem a kivitelezők hanyagsága, hanem egy tudatos stratégia. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az oka következő. Miközben egy ország nyögi a megszorítások súlyát, a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat. A kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a Bolozsán kabinet azt állítja, hogy a reform célja a közféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámítható bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy mindez tovább fokozza a közféra strukturális problémáit. És még nagyobb nyomást gyakorol az állami költségvetésre. A legvitatottabb rendelkezések között szerepel a tisztviselők és a választott tisztségviselők bérének emelése, hiszen eközben a kormány folyamatosan megszorításokról, a nyugdíjak befagyasztásáról és a közkiadások korlátozásáról beszél. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A legnagyobb eltérés

0: írja a profit.ru. Mindez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Ugyanis kisajnálják belőlük az anyagot, hogy kevesebbe kerüljenek és gyorsabban menjen az építésük. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk. Nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Ez a döntés természetesen nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál olcsóbb lesz a kivitelezés. Így a romániai autópályák 20-25 évnél többet nem bírnak ki, míg Európa nyugati részében ez az időtartam 50 év is lehet.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire tiszta napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 23-24 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 10 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnapra kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadékra azonban nem kell számítanunk, majd csak jövő héttől, a hétvégén pedig 25-27 fok között alakulnak majd a nappali csúcsértékek.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Újraindult a forgalom Nagyváradon, a Zona és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilur utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposulói utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbelie 2026. május 29-e péntek, a hét utolsó munkanapja, a 89,6-on pedig elstartol a péntek délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig ma is elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel természetesen, úgyhogy azt mondom, mindenképp tartsatok velem, a folytatást már hozom is. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Figyelemállás keresők, a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat bennünket arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 748 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Ha pedig itt Nagyváradon keresnétek állást, akkor itt is van miből válogatni. Nagyváradon a szabad munkahelyek száma 548. Többek között biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, szakácssegédet, kézi csomagolót, biológust, szakácsot, péket, pénztárost, sofőröket, jogi tanácsadót, könyvelőt, villanyszerelőt, takarítót, különböző szakmérnököket, jegyzőt, mosogatót, kereskedelmi alkalmazottat, raktárost, projektmenedzsert, árumozgatót, autószerelőt, napelemszerelőt, mezőgazdasági munkást, pincért, pizzakészítőt, recepciós, raktárfőnököt, szakképzetlen munkásokat keres. További információkkal a 0259 436 821-es telefonszámon keresztül szolgálnak nektek, személyesen pedig a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökséget Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt találjátok. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek, a folytatás pedig már érkezik is itt, a Plusz FM délelőtti adásában.

több mint 75 millió reális európai támogatásból új bútorokkal, digitális eszközökkel és korszerű tanfelszereléssel látják el a nagyváradi iskolákat és óvodákat, pluszosok. A fejlesztések már több intézményben zajlanak, sőt, külön támogatást kap a szakoktatás is. A Mihály Viteázó Műszaki Kollégium és a Perténie Kozmá Közgazdasági Kollégium gyakorlati műhelyét új oktatási eszközökkel látják el. Emellett fejlesztik a Traján Vujja Műszaki Kollégium és a Konstantin Brönkós Technológiai Líceum szakmai műhelyeit is. A projekt részeként zenei kabinetek, logopédiai termek, nyelvi laborok és még a gyermekpalota go-kart kabinete is új felszereléseket kap. A beruházás mérete jól mutatja, hogy milyen átfogó fejlesztésről van szó. Összesen 1275 tantermet és óvodai csoportszobát látnak el, új bútorokkal és taneszközökkel. Emellett 31 természettudományos laboratóriumot korszerűsítenek, köztük fizika, kémiai és biológia laborokat, valamint multidisziplináris laborokat.

0: 8 óra 27 perc, jó reggelt, nagyváradiak, környékbeliek, fél időhöz érkeztünk a péntek délelőtti plusz első órájában. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően Ábrahám Miklós kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma. Maradjatok velünk, a részletekért érkezik Miklós, én pedig a hírek után. A legszuperebb slágerekkel itt a 89,6-on.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donkafeje litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás napon.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek likviditási gondokkal és növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke Florin Zsiánó. Az Agerpesz által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Szerinte a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljes megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Zsiánó szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdaságélénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma, áll az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleményében. A májusban folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből több mint 3,5 millió gyermek részesült. A legtöbb állami gyermeknevelési segélyt Bukarestben folyósították. Ezt követi Jas, Szurcsává és Kolozs megye. A gyerekpénz összege havonta 292 lej a 2 és 18 év közötti gyermekek számára, valamint a középiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára egészen a 26. életévük betöltéséig. A 2 év alatti gyermekek, illetve a 18 év alatti fogyatékossággal élő gyermekek esetében a támogatás összege havonta 719 lej. A kifizetés havonta az adott hónap 8. és 25. napja között történik postai utalvánnyal vagy banki átutalással a kedvezményezett választása szerint. Románia második helyen áll uniós viszonylatban az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve. Jelentette ki Claudiu Nisui, a Mentsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselője. Szerinte az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újra elosztás a sokaktól, a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszi ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit szegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire tiszta, napos marad az ég, volt felettünk a mai nap folyamán, 23-24 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 10 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnapra kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadékra azonban nem kell számítanunk, majd csak jövő héttől, a hétvégén pedig 25-27 fok között alakulnak majd a nappali csúcsértékek.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Löposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Löposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Kevin Harris és Jazzy legújabb közösével folytatjuk a péntek délelőtöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek magyar kedvenc!

hírekkel érkeztem, plusz a sok, több hosszú hétvége és tanítási szünet is várható a következő időszakban. Az ortodox pünkösd idén május 31-ére és június 1-ére esik, így a vasárnapi és hétfői ünnepnapok, valamint a június 1-i gyermeknap miatt a munkavállalók háromnapos hosszú hétvégének örülhetnek. Az iskolákban ezt követően június 5-én pénteken sem lesz tanítás. A szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázárnak, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. A 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés értelmében 2024-től lesz hivatalos szünnap lett minden romániai állami, magán és egyházi tanintézetben. Ráadásul a kieső tanítási napot nem kell bepótolni.

Sajnálatosak a kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakori beválása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a figyelmünket a kullancsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kórt. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, hol rendszerint a hónalj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy a természetben tett kirándulások, erdei séták vagy parkokban való tartózkodás után mindenki alaposan vizsgálja át testét, mivel a kisebb méretű kullancsokat nem könnyű észrevenni. Ha nem fedezzük fel őket időben, akár több napig is a bőrünkön maradhatnak. A kullancsépés sok esetben nem okoz azonnali tüneteket, egyes embereknél azonban fájdalom, duzzanat, égőérzés alakulhat ki a csípés helyén, ritkább esetben pedig légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A fertőzés veszély különösen április és november között magas, amikor a kullancsok a legaktívabbak. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság több megelőző intézkedést ajánl. Például világos hosszú ruházat és zárt cipőviselése, kullancsriasztó használata, a ruhák kimosása a szabadtéri programok után, a bőr rendszeres átvizsgálása, illetve a kullancs mielőbbi eltávolítása. Itt a kullancs eltávolítását lehetőleg tompa végű csipesszel kell végezni, a bőrhöz minél közelebb megfogva, óvatos, kifelé húzással. Ezt követően a terület fertőtlenítése ajánlott. A hatóság pedig emlékeztet arra is, hogy az önkormányzatok kötelesek gondoskodni a kullancsok és más kártevők elleni védekezésről. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság arra kéri az embereket, bennünket, hogy legyünk óvatosak a természetben, és panasz esetén forduljunk orvoshoz. Ez a legfontosabb.

Váradi, a környékbeliek, ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netelen útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran. Déli 12 óráig elérhető vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet a 07 34 17 22 22-es számunkra. És ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Facebookon és Instagramon, Plusz FM Nagyváradként találtok meg bennünket. Most pedig zárjuk a péntek délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra, a folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégáma bennünket. Mi pedig a következő órát ezzel a klasslágerrel kezdjük majd. Mutatom!

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: a hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek likviditási gondokkal és növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke Florin Zsiánó. Az Agerpes által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Szerinte a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljes megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Zsiánó szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdaságélénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma, áll az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleményében. A májusban folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből több mint 3,5 millió gyermek részesült. A legtöbb állami gyermeknevelési segélyt Bukarestben folyósították. Ezt követi Jas, Szurcsává és Kolozs megye. A gyerekpénz összege havonta 292 lej a 2 és 18 év közötti gyermekek számára, valamint a középiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára egészen a 26. életévük betöltéséig. A 2 év alatti gyermekek, illetve a 18 év alatti fogyatékossággal élő gyermekek esetében a támogatás összege havonta 719 lej. A kifizetés havonta az adott hónap 8. és 25. napja között történik postai utalvánnyal vagy

0: Újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire tiszta napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 23-24 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 10 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnapra kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadékra azonban nem kell számítanunk, majd csak jövő héttől, a hétvégén pedig 25-27 fok között alakulnak majd a nappali csúcsértékek.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, 2026. május 29-e péntek, a 89,6-on pedig a délelőtti plusz második órája veszi kezdetét. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Péntek van, a hét utolsó munkanapja, sőt, hosszú hétvége vár ránk. Az ortodox pünkösd miatt, illetve a június 1-i gyermeknap miatt hosszú hétvége vár ránk. Meséljetek nekem, mit terveztek erre a hétvégére. Én pedig már hozom is a folytatást, itt van Tom Greenendala. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

volt a Zanzibár, és a szerelemről szó sem volt. Hello, hello, pluszosok! Az ortodox pünkösd és a gyereknap miatti előttünk álló hosszú hétvégén a Nymphe Aqua Park a megszokott nyitvatartás szerint tart nyitva, 9 és 21 óra között, a pénztár pedig 20 órakor zár. Az Ősi Strand vasárnap és hétfőn is várja a fürdőzőket, 8 és 20 óra között, a pénztár itt 19 órakor zár. A nagyváradi állatkert szintén a megszokott rendszerint várja a látogatókat, 9 és 19 óra között, a pénztár 18 óráig tart nyitva. Az élelmiszerpiacok és az Ócska piac ugyancsak a megszokott program szerint működik. A Rulikovszki városi temetőben működő iroda május 30-án, tehát holnap szombaton 8.30 és 15.30 között fogadja az ügyfeleket, vasárnap és hétfőn zárva tart. A temető 8 és 20 óra között látogatható.

sok fontos információval érkeztem. A Nagyváradi Polgármesteri Hivatal Közlekedési Bizottsága több ideiglenes forgalomkorlátozásról döntött. Az intézkedések különböző rendezvények és infrastruktúrális munkálatok zavartalan lebonyolítását szolgálják. A gyermeknapi fesztivál rendezvényei miatt május 31-e és június 1-e között mindkét nap 10 órától este 10 óráig ideiglenes forgalmi korlátozások lépnek életbe a Gyermekváros, a Nagyváradi Vár, valamint a Bárkóújpark térségében. A Bárkóújparkban kizárólag június 1-én tartanak gyereknapi rendezvényeket. A szervezők várakozásai szerint mindegy 2000 résztvevőre lehet számítani. A látogatók biztonságának biztosítása és a rendezvényhez szükséges infrastruktúra telepítése érdekében ideiglenesen lezárják a Grejer-Ulúj utca egy szakaszát. A forgalomkorlátozás június 2-án 8 óráig lesz érvényben. A lezárás a Bárkóújparkot átszelő útszakaszt érinti. Továbbá ideiglenesen sávszűkítések várhatóak a Drágosvadó utcán, ez az 1-es országút, és a Máté Korvin utcán a 19-es országúton is, ahol vasúti híd karbantartási munkálatok zajlanak. A munkálatok során váltakozó forgalmi rendet vezetnek be egy-egy forgalmi sáv lezárásával. A korlátozási időszak a Máté Korvin utcán június 4 és 13-a között, a Drágosvadó utcán pedig június 14 és 22-e között lesz érvényben.

0: Ez volt az Ári Mafia, és a Volt egy álmom itt a 89,6-on. 9 óra múlt 26 perccel, az azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám, aki beszámol nekünk például arról, hogy csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Mindenképp maradjatok velünk a részletekért. Miklós érkezik, én pedig a hírek után. A legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban, David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
3: Homok, vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Igazi szenzáció!
2: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek. Figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot. Miközben a cégek likviditási gondokkal és növekvő adóterhekkel küzdenek. Figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke, Florin Zsiánó. Az Egerpesz által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Szerinte a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljes megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Zsiánó szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás. Miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdaság élénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma, áll az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleményében. A májusban folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből több mint 3,5 millió gyermek részesült. A legtöbb állami gyermeknevelési segélyt Bukarestben folyósították. Ezt követi Jas, Szurcsává és Kolozs megye. A gyerekpénz összege havonta 292 lej a 2 és 18 év közötti gyermekek számára, valamint a középiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára egészen a 26. életévük betöltéséig. A 2 év alatti gyermekek, illetve a 18 év alatti fogyatékossággal élő gyermekek esetében a támogatás összege havonta 719 lej. A kifizetés havonta az adott hónap 8. és 25. napja között történik postai utalvánnyal vagy banki átutalással a kedvezményezett választása szerint. Románia második helyen áll uniós viszonylatban az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve. Jelentette ki Claudi Unisui, a Mentsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselője. Szerinte az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újra elosztás a sokaktól, a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszi ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegi az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: Többnyire tiszta napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 23-24 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, északára pedig 10 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnapra kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadékra azonban nem kell számítanunk, majd csak jövő héttől, a hétvégén pedig 25-27 fok között alakulnak majd a nappali csúcsértékek.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Afrojack, Sia és David Guetta hármasa pörgeti fel a péntek délelőtünket, mert hozom is jó utat, jó rádiózást, legyen csoda szép napotok.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

kurzusok a végéhez közeledik a Sall Ferenc, tehát a Dunera utca átalakítása Nagyváradon. A részben Sétál utcává alakított szakasz már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átvette. A beruházás során porfirkővel burkolt közteret alakítottak ki, kerékpárutat építettek, föld alá helyezték a vezetékeket, fákat ültettek és teljesen újra rendezték a környék zöldövezeteit. A megújított utca jóval nagyobb teret biztosít így a gyalogosok számára. A nyugdíjpénztár felüli oldalon padokat helyeztek ki, és a magasított zöldövezetek szegélyein is lehet ültögélni. Az utca másik oldalán pedig meghagyták a parkolóhelyeket.

Slágerek, magyar kedvencek és programajánlók itt a Plusz FM délelőtti adásában. Pluszosok először találkozik erdélyi olvasóival Krasznahorkai László, aki június 2-án Marosvásárhelyen vesz részt író-olvasó találkozón. Tájékoztatta a szervező Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete pénteken az MTI-t. A Marosvásárhelyi Látó Szépirodalmi folyóirattal partnerségben szervezett szerzői est 18 órakor kezdődik a Kultúrpalota nagy termében. A találkozót pedig dedikálás zárja. Az íróval Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője beszélget, aki hosszú évek óta az egyik legavatottabb értője és közvetítője Krasznahorkai prózájának. A beszélgetés az irodalom iránt érdeklődők széles körének szól, nem csupán a szerzőt már ismerő olvasóknak, írták a szervezők. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Ha szeretnétek részt venni ezen az író-olvasó találkozón, akkor az eventbook.ro oldalon foglalhattok jegyeket és meghívókat, a Kultúrpalota jegypénztárában pedig át lehet venni ezeket.

Ez volt Mark Ronson és Miley Cyrus közöse a 89,6-on, ezzel pedig zárjuk a péntek délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok. Engem elértek a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de ha úgy jobban tetszik, írjatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet a 0734 17-22-22-es számunkra. Most pedig mutatom egy kis ízelítőként, hogy mivel várlak vissza benneteket a hírek után.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Sokak szerint ugyanis csak a kiváltságosoknak kedvez. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb is gyakrabban kell javítani őket. De ez nem a kivitelezők hanyagsága, hanem egy tudatos stratégia. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az oka következő. Miközben egy ország nyögi a megszorítások súlyát, a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat. A kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a Bolozsán kabinet azt állítja, hogy a reform célja a közféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámítható bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy mindez tovább fokozza a közféra strukturális problémáit. És még nagyobb nyomást gyakorol az állami költségvetésre. A legvitatottabb rendelkezések között szerepel a tisztviselők és a választott tisztségviselők bérének emelése, hiszen eközben a kormány folyamatosan megszorításokról, a nyugdíjak befagyasztásáról és a közkiadások korlátozásáról beszél. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A legnagyobb eltérés jelenleg a Rompetrol hálózatánál figyelhető meg, ahol literenként 29-ban is árkülönbség alakult ki. A fejlemény meglepőnek számít, mivel Romániában elegendő mennyiségű benzint állítanak elő, amelyből exportra is jut. Ugyanakkor a legnagyobb arányban fogyasztott gázolajból importra szorul az ország. A szakértők szerint a jelenség hátterében elsősorban a szezonális kereslet változása állhat. Lezárultak az intenzív mezőgazdasági munkák, amelyek nagy mennyiségű gázolajat igényeltek, miközben közeleg a nyári szabadságolási időszak, ami növeli a benzin és a repülőgép üzemanyag iránti keresletet. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb és gyakrabban kell javítani őket, írja a Profit.ru. Mindez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Ugyanis kisajnálják belőlük az anyagot, hogy kevesebbe kerüljenek és gyorsabban menjen az építésük. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk. Nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Ez a döntés természetesen nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál olcsóbb lesz a kivitelezés. Így a romániai autópályák 20-25 évnél többet nem bírnak ki, míg Európa nyugati részében ez az időtartam 50 év is lehet.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Többnyire tiszta, napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 23-24 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 10 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnapra kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadékra azonban nem kell számítanunk, majd csak jövő héttől, a hétvégén pedig 25-27 fok között alakulnak majd a nappali csúcsértékek.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca

0: utca felé és felül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. május 29-e péntek, Nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig elstartol a péntek délelőtti plusz harmadik órája. Én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig érkezem hozzátok helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Ma a Magdolnákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és a következő slágerünket Alex Orlandal érkezik. Jó utat, jó rádiózást, és jó munkát kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várat!

Kruszosok, Nagyváradon több magyar tannyelvű és magyar tagozattal rendelkező iskola is megtartja a végzősök búcsúünnepségét a napokban. Az Ady Endre Elméleti Líceum diákjai május 30-án, szombaton 11 órától ballagnak. A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum végzősei pedig ma május 29-én pénteken elbúcsúznak az iskolától. 11 órától a Székesegyházban tartanak hálaadó szentmisét, amelyet Böcskei László megyés püspök celebrál. A Nagyváradi Művészeti Líceum két magyar végzős osztálya pedig június 4-én csütörtökön 11 órakor tartja ünnepségét az Állami Filharmónia Enescu Bartók termében. A Mihály Eminescu Főgimnázium magyar tagozatán június 1-én szervezik meg az utolsó osztályfőnöki órákat, míg a közös ballagási ünnepséget június 4-én 9 órától tartják az iskola udvarán. A Lorenci Zsuzsanna Református Teológiai Líceum végzősei pedig már szerdán elbúcsúztak, megtartották a ballagási ünnepségüket. Minden ballagó diáknak azt kívánom, hogy találja meg az útját, hatalmas ölelés, szeretettel gratulálok!

Nem csak Nagyváradon, hanem Bihar megye több településén is ünnepi hangulatban búcsúznak az elkövetkező napokban a végzős középiskolások. A ballagások a tanév egyik legmegható pillanatát jelentik, ugye, amikor a diákok lezárják iskolai éveiket, és egy új életszakasz küszöbére érkeznek. A Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban június 4-én 11 órától búcsúznak a 12-esek. Ugyanezen a napon 10 órától tartják a ballagási ünnepséget az Érmihályfalvi 1-es számú technológiai líceumban. A Margitai Horváth János Elméleti Líceum végzősei pedig szintén június 4-én 11 órától intenek búcsút iskolájuknak. Minden ballagó diáknak szeretettel gratulálok, és sok sikert kívánok mindahhoz, amit célul tűztek ki maguk elé.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: 25 perccel Nagyváradi, a környékbeliek, hogy telik a péntek délelőtt? Meséljetek nekem, hívjatok, írjatok üzenetet. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Most érkeznek a hírek, Ábrahám Miklós kollégám veszi át a stafétát, aki beszámol nekünk például arról, hogy csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Maradjatok velünk, a részletekért érdemes, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket a Plusz FM legnagyobb slágereivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek. Figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek likviditási gondokkal és növekvő adóterhekkel küzdenek. Figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke, Florin Zsiánó. Az Agerpress által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Szerinte a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljesen megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Zsiánó szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdaságélénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma, áll az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleményében. A májusban folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből több mint 3,5 millió gyermek részesült. A legtöbb állami gyermeknevelési segélyt Bukarestben folyósították. Ezt követi Jas, Szurcsává és Kolozs megye. A gyerekpénz összege havonta 292 lej a 2 és 18 év közötti gyermekek számára, valamint a középiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára egészen a 26. életévük betöltéséig. A két év alatti gyermekek, illetve a 18 év alatti fogyatékossággal élő gyermekek esetében a támogatás összege havonta 719 lej. A kifizetés havonta az adott hónap 8. és 25. napja között történik postai utalvánnyal vagy banki átutalással a kedvezményezett választása szerint. Románia második helyen áll uniós viszonylatban az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve. Jelentette ki Claudiu Nisui, a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti képviselője. Szerinte az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újraelosztása sokaktól a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszi ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A folytatásban érkezik egy Billie Eilish dal, előtte pedig felcsendül Olivia Rodrigo idei friss dala. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a...

sok fontos információval érkeztem. A Nagyváradi Polgármesteri Hivatal Közlekedési Bizottsága több ideiglenes forgalomkorlátozásról döntött. Az intézkedés a különböző rendezvények és infrastrukturális munkálatok zavartalan lebonyolítását szolgálják. A gyermeknapi fesztivál rendezvényei miatt május 31-e és június 1-e között mindkét nap 10 órától este 10 óráig ideiglenes forgalmi korlátozások lépnek életbe a Gyermekváros, a Nagyváradi Vár, valamint a Bárkóújpark térségében. A Bárkóújparkban kizárólag június 1-én tartanak gyereknapi rendezvényeket. A szervezők várakozásai szerint mindegy 2000 résztvevőre lehet számítani. A látogatók biztonságának biztosítása és a rendezvényhez szükséges infrastruktúra telepítése érdekében ideiglenesen lezárják a Grejer-Ulúj utca egy szakaszát. A forgalomkorlátozás június 2-án 8 óráig lesz érvényben. A lezárás a Bárkóújparkot átszelő útszakaszt érinti. Továbbá ideiglenesen sávszűkítések várhatóak a Drágosvoda utcán, ez az 1-es országút, és a Máté-Korvin utcán a 19-es országúton is, ahol vasúti híd karbantartási munkálatok zajlanak. A munkálatok során váltakozó forgalmi rendet vezetnek be egy-egy forgalmi sáv leszárásával. A korlátozási időszak a Máté-Korvin utcán június 4 és 13-a között, a Drágosvoda utcán pedig június 14 és 22-e között lesz érvényben.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Nagyváradi a környékbeliek május 31-én és június 1-én gyermeknapi fesztivállal várják a családokat Nagyváradon. A Visitor Rádia Egyesület által szervezett rendezvény a Nagyváradi Várban, a Rogériuszi Gyermekvárosban és a Bárkólúj Parkban, illetve a Kossuth utcai téren kínál egésznapos programokat reggel 10 és este 21 óra között. A két nap során kreatív foglalkozások, kézműves helyek, arcfestés, interaktív játékok, gyermekszínházi előadások, koncertek, sportbemutatók és mesefigurás programok várják a gyerekeket. Emellett lesznek jóga órák, drónos foglalkozások, pinyátajátékok és bűvészműsorok, valamint a rendőrség és a katasztrófavédelem is interaktív bemutatókkal készül. Május 31-én este a Kossuth, azaz az Independencia utcai téren fényfesztivált is szerveznek a cserkészek. A szervezők célja, hogy a gyermeknap alkalmából felejthetetlen élményt nyújtsanak az egész családnak. Május 31-én és június 1-én tehát a gyermeknapi fesztivállal várják a családokat Nagyváradon.

és a Kalandor című daluk, ezzel pedig zárjuk a péntek délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok. Ha van kérdésetek vagy információtok, esetleg bármilyen rendkívüli tapasztalatok az utakon, legyen szó torlódásról, sebességmérésről vagy útlezárásról, engem hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, a következő órát ezzel a szuperslágerrel kezdjük majd.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Tejválság alakult ki Romániában. Az import tönkreteszi a hazai gazdákat. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Beindult az E-generáció nosztalgia hulláma. Újra felbukkan a TikTokon 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa, illetve divatja. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az európai tejpiacot sújtó túltermelés, az árak meredek csökkenése és a növekvő költségek egyre mélyülő válságba sodorják az ágazatot. Ennek hatásai Romániában is jelentkeznek. A hazai termelés szerkezeti gyengeségei, az alacsony feldolgozottsági arány és az egyre erősödő importnyomás miatt a romániai gazdák jelentős része veszteséggel termel. A romániai tejágazat egyik legsúlyosabb problémája, hogy a kistermelők fokozatosan kiszorulnak a piacról. Ennek oka, hogy nem tudnak megfelelni az ipar minőségi és mennyiségi követelményeinek. Nincs tárgyalási erejük a felvásárlókkal szemben, nem férnek hozzá megfelelő finanszírozáshoz, és nem képesek versenyezni az olcsó importtal. Ezek hatására egy szűk, iparilag integrált feldolgozói kör és egy széles, de marginalizált kistermelői réteg alakult ki. Egy sor módosítás által minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Megkönnyíti a segítségkérésüket, beszigorít a bántalmazóknak. A törvénymódosítás most azoknak nyújt plusz segítséget, akik kimernek lépni a bántalmazó kapcsolatukból. A helyi hatóságoknak 5 órán belül értesülniük kell a családon belüli erőszak miatt elrendelt távoltartásról, és 3 napon belül fel kell keresniük az áldozatot. Az áldozat ott kérhet távoltartást, ahol az eset történt. A visszaeső bántalmazókkal szemben pedig akár 24 hónapra is elrendelhetik a távoltartást. Emellett a bíróság kötelező terápiát is előírhat számukra. Hogy mennyire indokolt az erőteljesebb fellépés a családon belüli erőszak esetében, azt a rendőrségi statisztikák is mutatják. Idén kevesebb mint 2 hónap alatt már 12 ezer segélyhívás futott be a rendőrséghez. 10 év nem sok idő a történelemben, de egy generáció életében már elég ahhoz, hogy korszak legyen belőle. 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa most újra felbukkan a TikTokon, a divatban és a popzenében. 10 év távlatában 2016-ra úgy is gondolhatunk, mint a Z-generáció első nosztalgikus felütésére. 2016 egy olyan origó volt, amikor így körkörösen felépültek azok az események, amelyek előtte történtek, és organikusan összefonódtak. Miért beszélünk 2026-ban arról, hogy mi történt 10 évvel ezelőtt? Talán azért, mert közben az Y és Z generáció gondtalan tinédzserei felnőttek, és elérkezett az első igazi nosztalgia hullám vizuális és mozgóképes változata. Minden generáció megéli az első nosztalgia hullám.

0: adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Múzeumi utca és a Dacia Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felőli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Mesztekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körösáruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: És már folytatjuk is a péntek délelőtti pluszt a nagyváradi, a környékbeliek. Szegedi Mária vagyok, és nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ha most csatlakoztatok, én még egy 60 percen keresztül itt vagyok. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel itt a 89,6-on. 2026. május 29-e péntek, a hét utolsó munkanapja, ráadásul hosszú hétvége vár ránk. Meséljetek nekem, milyen terveitek vannak, most pedig zenélünk, érkezik a Lil Nas X dala. Jó utat, jó rádiózást, és szép napot kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a Parking Oradea platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja a szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette a lakóhelyi parkolóját. További 7500-an pedig még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. A rendszer digitalizálása tehát nem oldja meg az alapvető problémát. Nagyváradon jelenleg mintegy 124 ezer autó van forgalomba helyezve, miközben alig több mint 30 ezer parkolóhely áll rendelkezésre. Vagyis 4-szer kevesebb, mint amennyire szükség lenne.

akinek az idő fog.

hírekkel érkeztem, plusz a sok, több hosszú hétvége és tanítási szünet is várható a következő időszakban. Az ortodox pünkösd idén május 31-ére és június 1-ére esik, így a vasárnapi és hétfői ünnepnapok, valamint a június 1-i gyermeknap miatt a munkavállalók háromnapos hosszú hétvégének örülhetnek. Az iskolákban ezt követően június 5-én pénteken sem lesz tanítás. A szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázárnak, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. A 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés értelmében 2024-től lesz hivatalos szünnap lett minden romániai állami, magán- és egyházi tanintézetben. Ráadásul a kieső tanítási napot nem kell bepótolni.

Sokváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donká fél litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Olivia Dean So Easy című dala érkezik a péntek délelőtti plusz folytatásában. Jó tetyú rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Plusz a sok fontos információval érkeztem, a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal Közlekedési Bizottsága több ideiglenes forgalomkorlátozásról döntött. Az intézkedés a különböző rendezvények és infrastruktúrális munkálatok zavartalan lebonyolítását szolgálják. A gyermeknapi fesztivál rendezvényei miatt május 31-e és június 1-e között mindkét nap 10 órától este 10 óráig ideiglenes forgalmi korlátozások lépnek életbe a Gyermekváros, a Nagyváradi Vár, valamint a Bárkóújpark térségében. A Bárkóújparkban kizárólag június 1-én tartanak gyereknapi rendezvényeket. A szervezők várakozásai szerint mintegy 2000 résztvevőre lehet számítani. A látogatók biztonságának biztosítása és a rendezvényhez szükséges infrastruktúra telepítése érdekében ideiglenesen lezárják a Grejer-Ulúj utca egy szakaszát. A forgalomkorlátozás június 2-án 8 óráig lesz érvényben. A lezárás a Bárkóújparkot átszelő útszakaszt érinti. Továbbá ideiglenesen sávszűkítések várhatóak a Drágosvadó utcán, ez az 1-es országút, és a Máté Korvin utcán a 19-es országúton is, ahol vasúti híd karbantartási munkálatok zajlanak. A munkálatok során váltakozó forgalmi rendet vezetnek be egy-egy forgalmi sáv leszárásával. A korlátozási időszak a Máté Korvin utcán június 4 és 13-a között, a Drágosvadó utcán pedig június 14 és 22-e között lesz érvényben.

Cipruszosok ismét megnyitották a forgalomnak az Erdély-szigethegység Biharfüred és Kadalákuli közti szelvényét, amely a téli időszakban le volt zárva, jelentette be Mircea Mălean, a Bihar megyei tanács elnöke. Hozzátette azt is, hogy azt a részt, ahol földcsúszamlások veszélyeztették a közlekedést, a biztonság érdekében betondarabokkal határolták, illetve ott csak egy sávon engedélyezik a közlekedést. Ugyanakkor azt javasolják az autósoknak, hogy óvatosan közlekedjenek a környéken, és tartsák tiszteletben az ideiglenes jelzőtáblák utasításait. Az érintett szelvény hozzávetőleg 8 kilométerre található Biharfürettől.

0: Ez volt Kállai Szandersz András és a Csak veled című dala. Ezzel pedig zárjuk a péntek délelőtöt. Nagyváradiak, környékbeliek, köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Én minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek a 89,6-on. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel látlak el benneteket. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Ne menjetek sehová, délután 3 órától pedig Keserű Tamás kollégám csatlakozik hozzátok. További jó utat, jó rádiózást és szuper hétvégét kívánok nektek, Szegedi Mária voltam. Vigyázzatok magatokra, sziasztok, és jó étvágyat az ebédhez!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Tejvágság alakult ki Romániában. Az import tönkreteszi a hazai gazdákat. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Beindult az E-generáció nosztalgia hulláma. Újra felbukkan a TikTokon 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa, illetve divatja. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az európai tejpiacra sújtó túltermelés, az árak meredek csökkenése és a növekvő költségek egyre mélyülő válságba sodorják az ágazatot. Ennek hatásai Romániában is jelentkeznek. A hazai termelés szerkezeti gyengeségei, az alacsony feldolgozottsági arány és az egyre erősödő importnyomás miatt a romániai gazdák jelentős része veszteséggel termel. A romániai tejágazat egyik legsúlyosabb problémája, hogy a kistermelők fokozatosan kiszorulnak a piacról. Ennek oka, hogy nem tudnak megfelelni az ipar minőségi és mennyiségi követelményeinek. Nincs tárgyalási erejük a felvásárlókkal szemben, nem férnek hozzá megfelelő finanszírozáshoz, és nem képesek versenyezni az olcsó importtal. Ezek hatására egy szűk, iparilag integrált feldolgozói kör és egy széles, de marginalizált kistermelői réteg alakult ki. Egy sor módosítás által minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Megkönnyíti a segítségkérésüket, beszigorít a bántalmazóknak. A törvénymódosítás most azoknak nyújt plusz segítséget, akik kimernek lépni a bántalmazó kapcsolatukból. A helyi hatóságoknak 5 órán belül értesülniük kell a családon belüli erőszak miatt elrendelt távoltartásról, és 3 napon belül fel kell keresniük az áldozatot. Az áldozat ott kérhet távoltartást, ahol az eset történt. A visszaeső bántalmazókkal szemben pedig akár 24 hónapra is elrendelhetik a távoltartást. Emellett a bíróság kötelező terápiát is előírhat számukra. Hogy mennyire indokolt az erőteljesebb fellépés a családon belüli erőszak esetében, azt a rendőrségi statisztikák is mutatják. Idén kevesebb mint 2 hónap alatt már 12 000 segélyhívás futott be a rendőrséghez. 10 év nem sok idő a történelemben, de egy generáció életében már elég ahhoz, hogy korszak legyen belőle. 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa most újra felbukkan a TikTokon, a divatban és a popzenében. 10 év távlatában 2016-ra úgy is gondolhatunk, mint a Z-generáció első nosztalgikus felütésére. 2016 egy olyan origó volt, amiköré körkörösen felépültek azok az események, amelyek előtte történtek, és organikusan összefonódtak. Miért beszélünk 2026-ban arról, hogy mi történt 10 évvel ezelőtt? Talán azért, mert közben az Y és Z generáció gondtalan tinédzserei felnőttek, és elérkezett az első igazi nosztalgia hullám vizuális és mozgóképes változata. Minden generáció megéli az első nosztalgia hullámát, és van, hogy csak személyes reflexióként idéz emlékeket. De jelen esetben egy egész generáció kollektív emlékezetéről beszélünk.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Lock

0: baby.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
1: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

0: Plus FM. Reklám.
1: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Tejválság alakult ki Romániában. Az import tönkreteszi a hazai gazdákat. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Beindult az E-generáció nosztalgia hulláma. Újra felbukkan a TikTokon 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa, illetve divatja. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az európai tejpiacra sújtó túltermelés, az árak meredek csökkenése és a növekvő költségek egyre mélyülő válságba sodorják az ágazatot. Nek hatásai Romániában is jelentkeznek. A hazai termelés szerkezeti gyengeségei, az alacsony feldolgozottsági arány és az egyre erősödő importnyomás miatt a romániai gazdák jelentős része veszteséggel termel. A romániai tejágazat egyik legsúlyosabb problémája, hogy a kistermelők fokozatosan kiszorulnak a piacról. Ennek oka, hogy nem tudnak megfelelni az ipar minőségi és mennyiségi követelményeinek. Nincs tárgyalási erejük a felvásárlókkal szemben, nem férnek hozzá megfelelő finanszírozáshoz, és nem képesek versenyezni az olcsó importtal. Ezek hatására egy szűk, iparilag integrált feldolgozói kör és egy széles, de marginalizált kistermelői réteg alakult ki. Egy sor módosítás által minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Megkönnyíti a segítségkérésüket, beszigorít a bántalmazóknak. A törvénymódosítás most azoknak nyújt plusz segítséget, akik kimernek lépni a bántalmazó kapcsolatukból. A helyi hatóságoknak 5 órán belül értesülniük kell a családon belüli erőszak miatt elrendelt távoltartásról, és 3 napon belül fel kell keresniük az áldozatot. Az áldozat ott kérhet távoltartást, ahol az eset történt. A visszaeső bántalmazókkal szemben pedig akár 24 hónap napra is elrendelhetik a távoltartást. Emellett a bíróság kötelező terápiát is előírhat számukra. Hogy mennyire indokolt az erőteljesebb fellépés a családon belüli erőszak esetében, azt a rendőrségi statisztikák is mutatják. Idén kevesebb mint 2 hónap alatt már 12 ezer segélyhívás futott be a rendőrséghez. 10 év nem sok idő a történelemben, de egy generáció életében már elég ahhoz, hogy korszak legyen belőle. 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa most újra felbukkan a TikTokon, a divatban és a popzenében. 10 év távlatában 2016-ra úgy is gondolhatunk, mint az Z-generáció első nosztalgikus felütésére. 2016 egy olyan origó volt, amikor így körkörösen felépültek azok az események, amelyek előtte történtek, és organikusan összefonódtak. Miért beszélünk 2026-ban arról, hogy mi történt 10 évvel ezelőtt? Talán azért, mert közben az Y és Z generáció gondtalan tinédzserei felnőttek, és elérkezett az első igazi nosztalgia hullám vizuális és mozgóképes változata. Minden generáció megéli az első nosztalgia hullámát, és van, hogy csak személyes reflexióként idéz emlékeket. De jelen esetben egy egész generáció kollektív emlékezetéről beszélünk.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a nagyváradi várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Sokak szerint ugyanis csak a kiváltságosoknak kedvez. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb is gyakrabban kell javítani őket. De ez nem a kivitelezők hanyagsága, hanem egy tudatos stratégia. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az oka következő. Miközben egy ország nyögi a megszorítások súlyát, a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat. A kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a Bolozsán kabinet azt állítja, hogy a reform célja a közszféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámítható bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy mindez tovább fokozza a közszféra strukturális problémáit. És még nagyobb nyomást gyakorol az állami költségvetésre. A legvitatottabb rendelkezések között szerepel a tisztviselők és a választott tisztségviselők bérének emelése, hiszen eközben a kormány folyamatosan megszorításokról, a nyugdíjak befagyasztásáról és a közkiadások korlátozásáról beszél. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A legnagyobb eltérés jelenleg a Rompetrol hálózatánál figyelhető meg, ahol literenként 29-ban is árkülönbség alakult ki. A fejlemény meglepőnek számít, mivel Romániában elegendő mennyiségű benzint állítanak elő, amelyből exportra is jut. Ugyanakkor a legnagyobb arányban fogyasztott gázolajból importra szorul az ország. A szakértők szerint a jelenség hátterében elsősorban a szezonális kereslet változása állhat. Lezárultak az intenzív mezőgazdasági munkák, amelyek nagy mennyiségű gázolajat igényeltek, miközben közeleg a nyári szabadságolási időszak, ami növeli a benzin és a repülőgép üzemanyag iránti keresletet. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb és gyakrabban kell javítani őket, írja a Profit.ru. Mindez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Ugyanis kisajnálják belőlük az anyagot, hogy kevesebbe kerüljenek és gyorsabban menjen az építésük. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk. Nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Ez a döntés természetesen nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál olcsóbb lesz a kivitelezés. Így a romániai autópályák 20-25 évnél többet nem bírnak ki, míg Európa nyugati részében ez az időtartam 50 év is lehet.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: De ez még nem minden.
7: Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
8: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagy

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, amiben a szuperzenék mellett nekünk az is fontos, hogy a titeket érintő leglényegesebb információkat is megkapjátok.
3: Börtön járhat az egészségügyi dolgozók bántalmazásáért. A 2006/95-ös törvényt módosító jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magán egészségügyi intézményekben dolgozó egészségügyi személyzet, kisegítő személyzet vagy nem egészségügyi személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő, testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki a tervezet szerint. A halált okozó ütést vagy testi sértést 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel, az egészségügyi dolgozók ellen elkövetett emberölést pedig 15-től 25 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a jogszabályjavaslat. Utóbbi büntetési tétel érvényes akkor is, ha az egészségügyi dolgozó családtagja az áldozat. Hát én megszólalni se tudok.
2: Hú, igen. Most ezen kezdtem meg gondolkodni, hogy egyrészt nyilván az a tisztában voltam, hogy ki vannak téve atrocitásoknak az egészségügyi dolgozók. Talán mondjuk azt gondolnád, hogy mondjuk így pszichiátrián például ott azért ez egy mindennapos dolog.
3: Igen.
2: De hogy normál esetben is, hogy még ugye a magán intézményekben, magán kórházakban is ilyen előfordulhat, hogy bár mondjuk ott meg lehet, hogy talán ugye az elvárások miatt, hogyha már fizettek a szolgáltatásért, akkor elvárom azt, hogy szó szerint mindent elém tegyenek, és mindent alám tegyenek, és 100%-ban kiszolgáljanak, és akkor lehet, hogy vannak olyan személyek, akik hajlamosak kicsit átesni a ló túloldalára, nem tudom. Tehát ez a maga az, hogy valaki erőszakossá válik egy egészségügyi intézményben, az igazából, nem tudom, ez nekem olyan furcsa, tehát hogy nem nagyon értem, hogy nem tudom összerakni, hogy történhet meg.
3: Igen, én sem. Nekem is az futott át egyébként az agyamon, hogy vajon mi késztethet valakit arra, hogy ilyenre folyamodjon, hogy akár igen, tényleg tettlegességig fajuljon a dolog, de akár az is, hogy ugye itt a hírben szerepel, hogyha kommunikációs eszközök útján félemlíti meg, tehát hogy elkezd fenyegető üzeneteket
2: igen,
3: küldözgetni.
2: Igen, igen, igen.
3: Tehát,
2: igen,
3: hogy, hogy mi késztethet valakit arra, most Isten őriz nyilván, hogyha valakinek egy közeli szerette családtagja valamelyik egészségügyi dolgozónak a mulasztása miatt veszíti életét, akkor nem mondom, hogy helyes, de még ebben az esetben mondjuk valahol el tudom képzelni, hogy annyira felháborodjon valaki, hogy esetleg arra adja a fejét, hogy na ő most megy, és nem tudom, bántalmazni akar valakit, az orvost, vagy asszisztenst, vagy akárkit. De hogy egyébként tényleg, hogy mi vezethet odáig, hogy valaki ilyesmiben gondolkodjon, hogy egy egészségügyi dolgozót megfélemlítsen bármilyen módon, nem is nagyon értem, tényleg én sem. És ha viszont ez így van, akkor meg azt gondolom, hogy még ez a jogszabályjavaslat is túl enyhe büntetés.
2: Valahol igen, címén. Tehát hogy nem tudom, hogy mennyire, bár mondjuk azért a börtön az azért elég visszatartó.
3: De figyelj már, tehát hogy halált okozó ütés vagy testi sértés 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés.
2: Hát az összességében ezzel mondjuk szerintem egyet tudunk érteni,
3: hogy
2: az nagyon kevés.
3: Hát, tehát, hogy nem is értem, hogy
2: amikor ugye kioltasz egy életet, és akkor tulajdonképpen kapsz egy viszonylag belátható időt, amit ha leülsz, akkor utána szabadulhatsz.
3: Most bizony, és utána éli világát.
2: Amúgy is probléma, tehát hogy voltak visszaeső bűnözők, akik
3: persze,
2: pont ebből adódóan, miután szabadultak, újra bűncselekményt követtek el, szóval ez abszolút helytelen szerintem, tehát nem gondolkodnak jól, de az a helyzet, hogy mégiscsak a börtönbüntetés az, aminek van valami visszatartó ereje ebben az esetben. De nem kellene odáig eljutni, hogy itt tettlegességig fajuljon a dolog. Szóval én is próbálok rájönni, hogy mi lehet az oka annak, hogy valaki ennyire dübe tud gurulni, hogy tettlegességig fajul a dolog. Persze nem tudjuk beleélni magunkat ugye azoknak a helyzetébe, akik elvesztették az egyik szerettüket például.
3: Persze,
2: és akkor,
3: persze.
2: Ők akkor elkeseredésükben elképzelhető, hogy nem tudnak uralkodni.
3: Igen, magára. De hogy szerintem azért ez a jéghegy csúcsa. Tehát, hogy abszolút. Azért ilyen igen. feltételezem, hogy nem annyira nagy gyakorisága fordul elő, hogy valamilyen...
2: Nyilván
3: előfordul, hogy orvosi mulasztás miatt is akár egy hozzátartozót, vagy egy szerettünket elveszítheti
2: valaki. Nem minden esetben
3: valaki.
2: Kell egyébként szerintem, hogy történjen valóban orvosi mulasztás.
3: Nem kell, csak, tehát hogy mondom, hogy feltételezzük, hogy még ha az az eshetőség ja, is van, hogy orvosi mulasztás
2: igen.
3: miatt.
2: Igen.
3: Talán tényleg ez az, amikor azt mondod, hogy na, elborult az agya, és még valahol meg is érted, hogy miért.
2: Igen, abszolút.
3: De hogy tényleg ettől eltekintve, és nyilván ez nagyon ritka az ilyen eset, amikor emiatt van valamilyen atrocitás. Tehát, hogy a többi mi lehet annyira nagy volumenű, hogy ilyen dolgokat váltson ki emberekből, ezt nem tudom. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a hallgatók mit gondolnak erről a kérdésről. Úgyhogy így
2: abszolút.
3: Szívesen megnézzük, hogyha írtok kommenteket, hogy ti mit gondoltok róla. Egyébként a tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi dolgozók és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió is a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után. A jogszabály egyértelműsítése lehetővé teszi az egységes jogalkalmazást, megszüntetve azt az eddigi felemás gyakorlatot, amely abból adódott, hogy a hatóságok eltérően ítélték meg a sértett jogi minőségét.
2: Uh-huh. Tehát, hogy hivatalos személynek minősítenék
3: elleni erőszak.
2: Akkor
3: igen.
2: Ugye az egészségügyi dolgozókat, és abszolút igen. egyet tudok érteni.
3: Én vele, is. Úgyhogy... Én egyébként nem tudtam, hogy eddig nem volt ilyen
2: igen,
3: jellegű jogszabály.
2: Ez most nekem is új volt.
3: Tehát, hogy az ő védelmükben, mert ugye ezek szerint akkor valóban...
2: Logikus lett volna
3: igen,
2: egyébként.
3: Ki vannak de... téve ilyen helyzeteknek.
2: Lényeg az, hogy ez most változni fog, és ez mindenképpen jó hír, úgyhogy ennek örömére amondó vagyok, hogy hallgassuk is tovább a legnagyobb slágereket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek magyar kedve.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: Plusz. Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Üdv mindenkinek a reggeli plusz mikrofonjánál, Balázs Anita
3: és Hosszú Sanyi,
2: akik ma is ellátnak benneteket a titeket érintő legfontosabb tudivalókkal.
3: A romániai vásárlási szokásokról készült friss elemzés szerint a péntek számít a hét legerősebb napjának a fogyasztás szempontjából. Ekkor bonyolódik a legtöbb tranzakció, és ilyenkor a legmagasabb az összes elköltött összeg is számos ágazatban. Az élelmiszerüzletektől és benzinkutaktól kezdve a divatüzleteken át egészen az ékszerboltokig és könyvesboltokig. A Global Payments kutatása ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a szombat hozza a legnagyobb forgalmat a szolgáltatások területén, míg a kedd, szerda és csütörtök a prémium kategóriás vásárlások és specializált szolgáltatások csúcsideje.
2: Hú, milyen érdekességek.
3: Tehát hétfőn akkor senki nem vásárol semmit, ez szerint, és vasárnap sem nagyon.
2: Ugye a hétfőn azt annyira utálja mindenki, hogy vásárolni sincs kedve.
3: Igen.
2: Még ha szeretné magát jobb kedvre deríteni, és ugye ebben a vásárlást tud segíteni, A hétfőn az se segít. Szóval nagyon úgy tűnik. A péntek meg hát ugye, igen, tehát végül is szerintem itt megoszthatjuk a hallgatókkal, hogy mi már itt így elkezdtünk ezen filozofálgatni, Hogy mi lehet ennek az oka, hogy pont péntek, és hát azt nyilván el tudjuk fogadni, hogyha valaki normál munkarendben dolgozik, akkor ugye hétköznap nincs esetleg erre ideje, akkor péntekre marad a hétvégi bevásárlás. Uh-huh. A hétvégét nem biztos, hogy fel akarja rááldozni, Hogy most azzal töltse az időt, viszont a péntek estébe belefér, Hogy elmenjen és akkor megvegye, ami kell a hétvégére. Uh-huh. Erre tudok én gondolni.
3: Igen, végül is van benne logika abban, amit mondasz. Könnyen lehet, hogy így gondolkodnak tényleg azok az emberek is, akik meglettek ebben a felmérésben kérdezve leginkább. Nem tudom, mondjuk a heti nagy bevásárlást azt én nem feltétlenül pénteken intézném, de
2: lehet, igen, egyébként
3: lehet, hogy ezzel csak én vagyok így.
2: Lehet, hogy sőt a szombat tulajdonképpen, ami valahol logikusabbnak tűnne erre, hogy nem kell korán kelni, ráérsz ugye, már annak persze, igen, aki nem dolgozik szombaton, szóval értitek.
3: Igen.
2: És akkor elmész kényelmesen szépen az üzletbe, az kényelmesen szépen végigjárod, és akkor Végülis maga a bevásárlás is egy program,
3: igen,
2: így a hétvégi program, erre gondoltál,
3: és
2: ugye?
3: Így van, és Plusz a péntek, azt szerintem az annyira csúcsidő, tehát hogy az annyira fullos, hogy én nem szívesen megyek ilyen nagy bevásárlásra, akkor, amikor tudom, hogy tele van az áruház másokkal is.
2: Mert ezzel nem vagy eljönni.
3: Na, engem nem annyira érint jól a nagy tömeg, tehát nem feltétlenül szeretek ilyen nagy tömegben mozogni, de hát akkor ezek szerint mi vagyunk a kivételek, akik erősítik a szabályt.
2: Ezek szerint igen.
3: Meg Én egyébként az a bevásárló vagyok, aki ha valamire szükség van, akkor azt megveszem. Tehát, hogy nem feltétlenül szoktam ezt követni, hogy egy nap, és akkor ott bevásárolok egy hétre előre, hanem hogy inkább Ilyen 2-3 naponta bemegyek a boltba, és akkor megveszem a tej, kenyér, amire szükség van, főzni valót, ezt-azt. Ha meg ilyen hobbi vásárlás, akkor én az biztos, hogy hétvégén intézem. Vagy csak Ilyen nézelődés, ilyen tényleg ilyen programként.
2: Kell valami ruha, vagy bármi, akkor elmész szétnézel elő, megnézed, hogy mit hol találsz, mennyiért.
3: Igen.
2: Meg ilyenek van egyáltalán abból, amit te elképzeltél.
3: Én ezt az ilyen céltalan bolyongásnak nevezem, amikor úgy képes vagyok egy órát is eltölteni. Hát nem.
2: Keresel valamit, nem?
3: Nem, mert olyankor...
2: Csak tudod, hogy mit?
3: Persze, de tudod, olyankor beszél meg minden olyasmit, amire egyébként nincs szükség. Csak ha már itt vagyok, és azért jól néz ki, és jó lesz ez még, akkor vegyük meg. Na igen, tehát hogy ezeket kellene valahogy egyébként kiiktatni, vagy legalábbis ritkítani, de amúgy meg szerintem jó dolog is ez, mikor csak úgy lézengsz, és úgy egy kicsit céltalanul nézelődő.
2: Én nem tudom elképzelni azt, hogy te vegyél haszontalan dolgot. Tehát, hogyha véletlenül veszel olyat, amit nem terveztél be, szerintem az sem olyan,
3: megmagyarázom magamnak, hogy arra miért van szükségem.
2: Valamire jó lesz, nem? Tehát...
3: persze. A múltkor is vettem valami kis virágtartót, hogy na, ez majd jó lesz, aztán rájöttem, hogy mégsem lesz jó, úgyhogy most nem tudom még, hogy Hova fogom tenni, lehet elajándékozom, de hogy szoktam
2: és már meg is van.
3: És már meg is van.
2: Szóval
3: nem volt céltalan. Aha. Na, de igen, hogy szoktam én is azért ilyet csinálni, hát nőből vagyok.
2: Igen.
3: hogy abszolút. Így megveszek olyasmit, amire később rájövök, hogy át, erre mégse lett volna szükség, de na, üssek ő, majd valamire jó
2: nem
3: lesz.
2: Nem baj, így van, ez jól. Időközben az is eszembe jutott egyébként, hogy a hétvégén van az embereknek arra idejük, hogy például a neten is böngészenek, uh-huh. és akkor ott lehet ugye, főleg a hölgyeknél tudom, hogy ez azért egy kellemes elfoglaltság.
3: Egy rituálé.
2: Igen, hogy webshopokat nézegeted, a ruhákat úgy neten, hogy mik vannak, meg cipők, meg egyebek, és akkor elfben ugye akkor is történik vásárlás, uh-huh. mert ugye amikor online megrendeled, akkor sok esetben az ki is fizeted. Tehát, hogy már ténylegesen megtörtént a vásárlás. Igen. Viszont ezt a hétközepi dolgot ezt nem nagyon tudom hova tenni, amikor ilyen minőségi, vagy prémium termékek, vagy hogy is volt ez? Hogy
3: én még arra sem jöttem rá, hogy mi tartozik ezek közé, hogy prémium kategóriás vásárlás és specializált szolgáltatások.
2: Hát mondjuk itt tudom én, egy luxus autó például, vagy nem tudom, hogy
3: és ez mi is. Vajon miért a hétközepén ajánlott megvenni, hát vagy nem, miért akkor a jellemző?
2: Akkor vannak.
3: Mert minthogyha olyan sokan vennének egyébként luxusautót pénteken.
2: Igen, ott valóban nincs ajtólongás, bár nem lehet tudni.
3: Hát nem,
2: ki tudja,
3: persze.
2: Tehát nincs benne az a baj tapasztalatunk.
3: Így van, úgyhogy igen. Mi viszonylag ritkán vásárolunk, igen.
2: Tudjuk, ugye?
3: Igen, viszonylag ritkán vásárolunk prémium kategóriás termékeket, de majd ezután.
2: Ja, de az érdekelne bennünket, hogy melyik a ti napotok, ti mikor szerettek, vagy mikor szoktatok inkább vásárolni, és addig is, amíg ezt megosztják, játok, mi osztogatjuk cserébe a legjobb zenéket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszér és politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek likviditási gondokkal és növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke, Florin Zsiánó. Az Agerpress által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Szerinte a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljesen megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Zsiánó szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdaság élénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma, áll az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleményében. A májusban folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből több mint 3,5 millió gyermek részesült. A legtöbb állami gyermeknevelési segélyt Bukarestben folyósították. Ezt követi Jas, Szurcsává és Kolozs megye. A gyerekpénz összege havonta 292 lej a 2 és 18 év közötti gyermekek számára, valamint a középiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára egészen a 26. életévük betöltéséig. A két év alatti gyermekek, illetve a 18 év alatti fogyatékossággal élő gyermekek esetében a támogatás összege havonta 719 lej. A kifizetés havonta az adott hónap 8. és 25. napja között történik postai utalvánnyal vagy banki átutalással a kedvezményezett választása szerint. Románia második helyen áll uniós viszonylatban az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve, jelentette ki Claudi Unisui, a Mentsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselője. Szerinte az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újra elosztás a sokaktól a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszi ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegi az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hát végre valahára elértük a kedvenc napunkat, hiszen péntek van, 2026. május 29-e, szépen a hónap vége felé is közelítünk, sőt a hétvégén pontot is teszünk rám, viszont ne szaladjunk ennyire előre. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában most indul a Sláger Plusz, és a következő 4 órát együtt fogjuk tölteni. A mikrofonnál a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Keserű Tomi. Rengeteg fontos, hasznos információval, helyi aktualitással, jó zenékkel és színes hírekkel felvértezve. Tele a tarsoly, úgyhogy lesz mit hallgatni. Figyeljetek, füleljetek! Az első órában szó lesz majd egy ikerpárról, akik hihetetlen rekordot döntöttek, ugyanis 25 éve egyszerűen nem tudnak leszokni a hullámvasútról. Hozom velük kapcsolatban a hírt az óra második felében, most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szép napot, jó rádiózást nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

No, rögtön egy nagyon érdekes hírt hozok nektek itt a Sláger Plusz első órájában. Képzeljétek el, rekordkísérletre vállalkoznak a szalontai napokon. A Hajdúváros a világ legnagyobb bölény bogrács gulyását szeretné elkészíteni május 31-én, most vasárnap a város központjában. A rekordkísérletet egy helyi étteremmel közösen szervezik, és sokak szerint ez lehet az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi eseménye Nagyszalontán. A rekordkísérlet különleges módon kapcsolódik a Bihar megyei város jubileumához is. Nagyszalonta idén alapításának 420. évfordulóját ünnepli. A város története egészen 1606-ig nyúlik vissza, amikor Bocskai István 300 hajdút telepített erre a vidékre. Talán éppen ezért nem véletlen, hogy 20 évvel ezelőtt a 400 éves jubileum alkalmával már sikerült Guinness rekordot dönteniük egy hatalmas gulyás elkészítésével. A szalontai napok programjai 3 napon keresztül várják az érdeklődőket. Pénteken a mai napon ünnepélyes megnyitó és felvonulás nyitja az eseményt, majd néptáncosok, diákcsoportok és zenekarok lépnek színpadra, illetve érkezik az Insect formáció is egy jó hangulatú koncerttel. Holnap szombaton sportprogramok, boxverseny, motoros felvonulás és kaszkadőr bemutató gondoskodik a látványról, este pedig ismert előadók érkeznek Nagyszalontára. A vasárnapi rekordkísérlet mellett egész estés zenei programok várják majd a közönséget. Fellép többek között a WhatsApp és a Pornograszt is, az estét pedig látványos tűzijáték zárja. Várják az érdeklődőket nagyon sok szeretettel. Hát én pedig természetesen kellemes tartalmas időtöltést, kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok. A rekordkísérlethez pedig sok sikert, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Plusszal.

0: slágerek és magyar kedvencek pénteken is, és természetesen fontos infók, helyi aktualitások. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében arról tájékoztat, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 748 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 548, úgyhogy az álláskeresők mindenképpen füleljenek. Többek között biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, szakácssegédet, kézicsomagolót, biológust, szakácsot, péket, pénztárost, sofőröket, jogi tanácsadót, könyvelőt, villanyszerelőt, takarítót, különböző szakmérnököket, jegyzőt, mosogatót, kereskedelmi alkalmazottat, raktárost, projektmenedzsert, árumozgatót, autószerelőt, napelemszerelőt, mezőgazdasági munkást, pincért, pizzakészítőt, recepcióst, raktárfőnököt vagy éppen szakképzetlen munkásokat is keresnek. A lista a számos területről tartalmaz állásajánlatokat, a kereskedelemtől, a szállítmányozástól és az építőipartól kezdve, az élelmiszeriparon és a szolgáltatásokon át a termelésig. Az említett munkaadók között szerepel a nagyváradi ítélőtábla is, ami jegyzőt keres. A szükséges iskolai végzettség ebben az esetben egyetemi végzettség. További információkkal az Ázsiófémi megyei székhelyén tudnak szolgálni, ugye Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, telefonon is lehet érdeklődni 0259 436 821.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a letticket.hu

0: Színháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos Hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos Hipermarket. Június 17-től. Lakokos.
1: És most vissza a zenéhez.
2: No, nem sokára hozom az óra témáját itt a Plusz FM-en, ugye azzal kapcsolatban, hogy van egy brit ikerpár, akik hát hihetetlen rekordot döntöttek, 25 éve egyszerűen nem tudnak leszállni a hullámvasútról. Jövök a részletekről, hát remélem ti meg így vagytok a Plusz FM zenei választékával. Íme egy újabb nagy sláger.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várható.
3: Ez a Plusz, ez a

Pénteken, május 29-én a Sláger Plusz első órájában akkor jöjjön a mai nap legmosolygósabb híre. Az Egyesült Királyság egyik legismertebb vidám parkjában egészen különleges rekord született. Két 63 éves ikertestvér, Mark és Colin Brown, immár 20 000 alkalommal ült fel ugyanarra a hullámvasútra. A Big One nevű óriás vasút 65 méter magasra emelkedik, és a mai napig az ország egyik legmeredekebb és leggyorsabb pályája. A testvérpár még 2001. május 6-án próbálta ki először a hullámvasutat, és ami akkor egy egyszeri kalandnak indult, az az évek során hát szenvedélyé, majd életművé vált. Az 1675 méter hosszú pályán újra és újra végig száguldottak, vállalva a szédítő zuhanásokat és az éles kanyarokat. Azt mondják, a Big One minden alkalommal ugyanazt az adrenalint adja, mint az első napon. A park közösségében már legendává váltak. A dolgozók név szerint ismerik őket, a látogatók pedig gyakran fotózkodnak velük, amikor éppen a következő körre várnak. A 200 000. Menetet természetesen ünnepség kísérte, és a Vidám Park külön táblát is készített a tiszteletükre. A Brownikrek azt mondják, amíg bírják, addig mennek tovább. A céljuk, hogy a Big One-on töltött éveikből életre szóló rekord legyen, és kaland is természetesen teszem hozzá én. Hát igen, van ilyen is, kérem szépen. Aki bírja a hullámvasutazást, annak itt a lehetőség, hogy megdöntse ezt a rekordot, bár szerintem nem fog menni. A legjobbakat kívánjuk ennek a brit ikerpárnak, nektek pedig további szép napot és nagyon jó rádiózást itt a Plusz FM-en, ahol a zenei választékunk hát legalább olyan változatos, mintha az ember

zárjuk a Sláger Plusz első felvonását, és rögtön megyünk tovább, de előtte azért most is, mint mindig, szeretném felhívni a figyelmeteket Nagyvárad és a környék legnagyobb házi buliára, ami ezen a hétvégén is vár benneteket, ugye ma is és holnap is 21 órától itt a Plusz FM-en, a lemezjátszóknál DJ Diszkóza, az első órában egy jó kis topslágeres mainstream szettel, aztán pedig belecsapunk a klasszikok legjavába. Úgyhogy tartsatok velem és bulizzunk együtt, ma is és holnap is, tehát Party Plusz itt a Plusz FM-en. A folytatásban pedig friss hírek, információk Ábrahám Miklóstól, aztán pedig már is mutatom, hogy melyik lesz az a dal, amivel indul a második óra.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Tejválság alakult ki Romániában. Az import tönkreteszi a hazai gazdákat. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Beindult az E-generáció nosztalgia hulláma. Újra felbukkan a TikTokon 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa, illetve divatja. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az európai tejpiacot sújtó túltermelés, az árak meredek csökkenése és a növekvő költségek egyre mélyülő válságba sodorják az ágazatot. Nek hatásai Romániában is jelentkeznek. A hazai termelés szerkezeti gyengeségei, az alacsony feldolgozottsági arány és az egyre erősödő importnyomás miatt a romániai gazdák jelentős része veszteséggel termel. A romániai tejágazat egyik legsúlyosabb problémája, hogy a kistermelők fokozatosan kiszorulnak a piacról. Ennek oka, hogy nem tudnak megfelelni az ipar minőségi és mennyiségi követelményeinek. Nincs tárgyalási erejük a felvásárlókkal szemben, nem férnek hozzá megfelelő finanszírozáshoz, és nem képesek versenyezni az olcsó importtal. Ezek hatására egy szűk, iparilag integrált feldolgozói kör és egy széles, de marginalizált kistermelői réteg alakult ki. Egy sor módosítás által minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Megkönnyíti a segítségkérésüket, beszigorít a bántalmazóknak. A törvénymódosítás most azoknak nyújt plusz segítséget, akik kimernek lépni a bántalmazó kapcsolatukból. A helyi hatóságoknak 5 órán belül értesülniük kell a családon belüli erőszak miatt elrendelt távoltartásról, és 3 napon belül fel kell keresniük az áldozatot. Az áldozat ott kérhet távoltartást, ahol az eset történt. A visszaeső bántalmazókkal szemben pedig akár 24 hónap napra is elrendelhetik a távoltartást. Emellett a bíróság kötelező terápiát is előírhat számukra. Hogy mennyire indokolt az erőteljesebb fellépés a családon belüli erőszak esetében, azt a rendőrségi statisztikák is mutatják. Idén kevesebb mint 2 hónap alatt már 12 000 segélyhívás futott be a rendőrséghez. 10 év nem sok idő a történelemben, de egy generáció életében már elég ahhoz, hogy korszak legyen belőle. 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa most újra felbukkan a TikTokon, a divatban és a popzenében. 10 év távlatában 2016-ra úgy is gondolhatunk, mint az Z-generáció első nosztalgikus felütésére. 2016 egy olyan origó volt, amikor így körkörösen felépültek azok az események, amelyek előtte történtek, és organikusan összefonódtak. Miért beszélünk 2026-ban arról, hogy mi történt 10 évvel ezelőtt? Talán azért, mert közben az Y és Z generáció gondtalan tinédzserei felnőttek, és elérkezett az első igazi nosztalgia hullám vizuális és mozgóképes változata. Minden generáció megéli az első nosztalgia hullámát, és van, hogy csak személyes reflexióként idéz emlékeket. De jelen esetben egy egész generáció kollektív emlékezetéről beszélünk.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon 24 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Eső nem várható, a szél viszont megélénkülhet, és jelen pillanatban egy hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. A hétvégén már számíthatunk csapadékra is.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
4: A gyermeknapi fesztivál rendezvényei miatt május 31 és június 1-e között mindkét nap 10 órától 22 óráig ideiglenes forgalmi korlátozások lépnek életbe a gyermekváros, a Nagyváradi vár, valamint a Bárkőlői park térségében. A látogatók biztonságának biztosítása és a rendezvényhez szükséges infrastruktúra telepítése érdekében ideiglenesen lezárták a Grejerülői utca egy szakaszát, amely konkrétan a Bárkőlői parkot átszelő útszakaszt érinti. A forgalmi forgalomkorlátozás június 2-án 8 óráig lesz érvényben. Illetve megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a Volt rendelőintézet, Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássovalói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunaráj utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brássovalói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és az NSZQ utca Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZQ Magyar és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSZQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálulói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet haladni a Trajan Park irányába. Az NSZQ utcában, a Börögánulói utcán és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Baleset és büntetésmentes jó utat kívánt a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: 2026. május 29-én pénteken ti a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és hát szépen lassan majd azt mondhatjuk, hogy a nyár hivatalos rádióját, ugye? Elindult közben egyébként a Sláger Plusz második felvonása, a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel, a mikrofonnál a stúdióban Kessérű Tomi. Az óra második felében pedig a Spaghetti Westernek világából hozok majd egy jó hírt, képzeljétek el, Terence

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

A Sláger Plusz második óráját egy szenzációs állati hírrel folytatjuk. Történelmi pillanatnak lehettek ugyanis tanulni a Váradi Állatkert munkatársai. Május elején az intézmény történetében először született két pupu teveborjú. A hím tevebébi már nyilván most a látogatók egyik kedvencévé vált. A körülbelül 3 hetes kis jövevény egyébként egészséges, élénk és megfelelően fejlődik az állatkert dolgozóinak folyamatos felügyelete mellett. Jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkozik, és ideje nagy részét édesanyja társaságában tölti. A kis teve édesapja, Likő, ahogyan a gondozók elnevezték, 2019 tavaszán érkezett a miskolci állatkertből egy éves korában, míg édesanyját Suzit 2022-ben szállították át a veszprémi állatkertből. A kis teve egyelőre még nem kapott nevet, ezért az állatkert az állatbarátok segítségét kéri. Az érdeklődők névjavaslatokkal járulhatnak hozzá a kis jövevény elnevezéséhez, és ezzel a Váradi Állatkert örökbefogadó családjának részeseivé válhatnak. A látogatók már meg is csodálhatják az állatkert legújabb és talán legaranyosabb lakóját, aki kifutójában anyja mellett tölti a napjait. A gondozók szerint Suzi különösen gondoskodó és védelmező anyának bizonyul. A teveborjú azonban nem az egyetlen új lakó az állatkertben. Idén tavasszal több állatfa is szaporodott vagy érkezett az intézménybe. Született egy jávor antilopkölyök, 2 gyűrűsfarkú maki, valamint egy szamár, egy póni, egy zebú, továbbá több nyúl, juh, kameruni kecske, kiskacsa és tengeri malac is gyarapítja a Nagyváradi Állatkert állatállományát, úgyhogy van mit megnézni, van látnivaló, erre a hétvége akár kitűnő lehetőség is lehet. Ti pedig hát gondolkodjatok ugye a kis teve nevén, és ha esetleg felmerül valami jó ötlet, akkor ezt mindenképpen osszátok meg az állatkerttel. Én megosztom nektek a jó zenéket a jó hírre. Oké?

0: egy újabb hír itt a pluszon. Nagyvár a Duna-Dunare utca részben sétáló utcává alakítása a végéhez közeledik. A munkálatok gyakorlatilag befejeződtek, jelenleg az utolsó simításokat végzik a kivitelezők. Szerdán még a zöldövezetek kialakításán dolgoztak a munkások, valamint az utolsó közlekedési táblákat szerelték fel. Az utca átalakítása különösen fontos szerepet kap a következő időszakban, hiszen péntektől átveszi annak az autóforgalomnak egy részét, amelyet a körös üzletház előtt épülő közúti aluljáró munkálatai miatt terelnek el. A forgalmi rend is módosul, az eddig egyirányú Brásovoló utca két irányúvá válik, a Robina és a Republicsi közötti szakaszon, a Dunareá utca felé és onnan vissza. A beruházás során porfirkővel burkolt közteret alakítottak ki, kerékpárutat építettek, föld alá helyezték a vezetékeket, felkatültettek és teljesen újra rendezték a környék zöldövezeteit. A megújított utca jóval nagyobb teret biztosít a gyalogosok számára. A nyugdíjpénztár felőli oldalon padokat helyeztek ki, és a magasított zöldövezetek szegélyein is lehet üldögélni, kivéve azokat a részeket, amelyeket rozsdás vasra emlékeztető hatású fémszegélyek keretezik. A nyugdíjpénztár felőli oldalon megszüntették a felszíni parkolóhelyeket, helyükön kétsávos kerékpárút húzódik, amely a Dunareán és a Mihály Eminescu utcák kereszteződésénél hirtelen véget ér. Az utca másik oldalán ugyanakkor meghagyták a parkolóhelyeket. Köszi szépen a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól, már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
5: Homok vesekő. Az Uraktív Litó hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Plusz második órájában is lesz miről beszélnünk, hiszen itt a szenzációs hír, Terence Hill újra visszatért a Vadnyugatra. Hogy milyen formában az kiderül az óra második felében, tartsatok velem, várlak benneteket nagyon sok szeretettel, és természetesen a legnagyobb kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz, ez a

0: Most Eger Plusz második órájában akkor kérem szépen irány a Spaghetti Westernnek világa. Hát Terence Hillt szerintem senkinek sem kell bemutatni, mindenki ismeri, ugye Piedona egykori párjáról van szó, aki hát újra visszatér a vadnyugatra, igaz most nem egy film kedvéért, hanem egy western stílusú futball világbajnokság reklám főszereplőjeként. Egy svájci áruház Lions rövid filmjében tűnik fel, ahol két válogatott játékossal, valamint egy horvát futballsztárral lovagol együtt. A sztori szerint három rettenthetetlen társ járja a vadnyugat poros városait, hogy felébresszék az emberekben a futball iránti lelkesedést. Egy településen azonban szembe találják magukat egy helyi gonosztevővel, aki ki nem állhatja a focit, és mindent megtesz annak érdekében, hogy elvegye a kedvüket. A konfliktus végül egy klasszikus western fogadásban csúcsosodik ki, ahol természetesen a foci diadala a tét. A reklám érdekessége, hogy Spanyolországban forgatták olyan ikonikus helyszíneken, amelyeket korábban Terence Hill saját filmjeihez is használtak. Így a rövid film egyszerre tisztelgés a western műfaj, a futball és Terence Hill legendás életműve előtt. Ha esetleg ti is elkapjátok, akkor mindenképpen nézzétek meg ezt a foci VB reklámot, Terence Hillnek pedig természetesen nagyon jó egészséget kívánunk, és hát megmondom őszintén, nagyon örülök neki, hogy visszatért valamilyen szinten a vászonra, én azért abban is bízom, hogy láthatjuk még őt komolyabb szerepekben is. Ti meghallhatjátok a Plusz FM-en a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Tessenek vigyázni, a Sláger Plusz második órája záródik május 29-én pénteken a kedvenc napunkon, és érkezik az egyik kedvenc hírszerkesztőnk, Ábrahám Miklós is, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Friss információk, ropogós aktualitásuk a főszerepben nálunk. Aztán természetesen indítom nektek a harmadik felvonást méghozzá ezzel a dallal.
1: Hazugságban éltem, mielőtt megismertelek.
2: Itt a Plusz FM.
3: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műveivel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Ta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Sokak szerint ugyanis csak a kiváltságosoknak kedvez. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb is gyakrabban kell javítani őket. De ez nem a kivitelezők hanyagsága, hanem egy tudatos stratégia. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az oka következő. Miközben egy ország nyögi a megszorítások súlyát, a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat. A kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a Bolozsán kabinet azt állítja, hogy a reform célja a közszféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámítható bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy mindez tovább fokozza a közszféra strukturális problémáit. És még nagyobb nyomást gyakorol az állami költségvetésre. A legvitatottabb rendelkezések között szerepel a tisztviselők és a választott tisztségviselők bérének emelése, hiszen eközben a kormány folyamatosan megszorításokról, a nyugdíjak befagyasztásáról és a közkiadások korlátozásáról beszél. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A legnagyobb eltérés jelenleg a Rompetrol hálózatánál figyelhető meg, ahol litránként 29-ban is árkülönbség alakult ki. A fejlemény meglepőnek számít, mivel Romániában elegendő mennyiségű benzint állítanak elő, amelyből exportra is jut. Ugyanakkor a legnagyobb arányban fogyasztott gázolajból importra szorul az ország. A szakértők szerint a jelenség hátterében elsősorban a szezonális kereslet változása állhat. Lezárultak az intenzív mezőgazdasági munkák, amelyek nagy mennyiségű gázolajat igényeltek, miközben közeleg a nyári szabadságolási időszak, ami növeli a benzin és a repülőgép üzemanyag iránti keresletet. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb és gyakrabban kell javítani őket, írja a Profit.ru. Mindez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Ugyanis kisajnálják belőlük az anyagot, hogy kevesebbe kerüljenek és gyorsabban menjen az építésük. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk. Nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Ez a döntés természetesen nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál olcsóbb lesz a kivitelezés. Így a romániai autópályák 20-25 évnél többet nem bírnak ki, míg Európa nyugati részében ez az időtartam 50 év is lehet.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 24 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Eső nem várható, a szél viszont megélénkülhet, és jelen pillanatban egy hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. A hétvégén már számíthatunk csapadékra is.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11-13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTV weboldalán vagy a telefonos applikáción. Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onás Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onás Tilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onás Tilor és Löpusolói utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löpusolói utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Illetve a gyermeknapi fesztivál rendezvényei miatt május 31 és június 1-e között mindkét nap 10 órától 22 óráig ideiglenes forgalmi korlátozások lépnek életbe a Gyermekváros, a Nagyváradi Vár, valamint a Várkölői Park térségében. A látogatók biztonságának biztosítása és a rendezvényhez szükséges infrastruktúra telepítése érdekében ideiglenesen lezárták a Grejerülő utca egy szakaszát, amely konkrétan a Várkölői Parkot átszelő útszakaszt érinti. A forgalom korlátozás június 2-án 8 óráig lesz érvényben. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: A kedvenc adótokon a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. május 29-én pénteken fél időnél járunk a Sláger Pluszban. Ez ugyanis már a harmadik óra, a stúdióban továbbra is kísérünk Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, továbbra is fontos információkkal és egy újabb érdekességgel. Méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Travis Scott lesz a BL döntős after party sztárvendége a magyar fővárosban Budapesten. Ezzel kapcsolatban is pletykálkodunk, közben pedig, hogy ne unatkozzunk, azért hallgatjuk azokat a dalokat, amelyeket nagyon szeretünk, hát természetesen a slágereket és a magyar kedvenceket. Indulhatunk?
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Ez már a Sláger Plusz harmadik órája pénteken, május 29-én. A lakóhelyi parkolók online ügyintézésére létrehozott Parking Oradea platform több száz autó tulajdonosnak okozott gondot az összenem hangolt adatbázisok miatt. Több mint 1000 olyan nagyváradi várja szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette lakóhelyi parkolóját, további 7500-an pedig még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. Az online platform célja az volt, hogy rendet tegyen a lakóhelyi parkolások nyilvántartásában. A gyakorlatban azonban sokak szerint káoszt okozott. Naponta érkeznek panaszok olyan nagyváradiaktól, akik nem tudnak regisztrálni vagy mondjuk frissíteni a szerződésüket. A Parking Oradea platform tesztüzeme február 11-én indult, hivatalosan pedig március 3-án rajtolt el. A Biharanáó heti lap úgy tudja, hogy a múlt hétig az önkormányzat alkalmazottai mintegy 30 ezer parkolóhelyet vettek nyilvántartásba a városban. Ezek közül körülbelül 21 ezer parkolóhely rendelkezik 2026. december 31-ig érvényes szerződéssel, és ezek közül 12.456 esetében már lezárult az online ügyintézés, vagyis a használók fiókjait regisztrálták és jóvá hagyták. A fennmaradó 7.500 parkoló használó még nem készített online fiókot, további mintegy 1000 szerződés jóváhagyása pedig még folyamatban van. Az érintettek közül többen elégedetlenek. Az önkormányzat június 10-ei határidőt szabott a platformon történő jóváhagyásra, hogy az emberek ne hagyják az utolsó pillanatra a regisztrációt. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy ha valaki mégis kivár az utolsó pillanatig, de aztán valamilyen okból nem tud belépni a rendszerbe, januártól elveszítheti a parkoló helyét, úgyhogy erre az autósok mindenképpen figyeljenek. Ti meg rám itt a pluszon, hiszen hozom nektek a legjobb zenéket.

0: Jövök a kisgyermekes szülőknek is egy fontos hírrel, egy infóval. Hétfőtől elindult Nagyváradon is a bölcsődei beiratkozás a 2026-2027-es tanévre. A jelentkezési dossziékat személyesen lehet benyújtani a Szociális és Ellátási Igazgatóságon a Primerője utca 42 szám alatt az ügyfélszolgálatnál. Az ügyfélfogadás hétfőtől szerdáig 7.30 és 16.30 között, csütörtökön 7.30 és 18.30 között, pénteken pedig 7.30 és 16 óra között történik. A beiratkozás feltételeit a 2024/4018-as miniszteri rendelet rögzíti. Ennek értelmében a gyermeknek az adott naptári év végéig be kell tölteni a második életévét. Fontos szempont továbbá, hogy a gyermek lakhelyen vagy valamelyik szülő, illetve törvényes képviselő munkahelye az adott intézmény közelében legyen. Elvárás az is, hogy mindkét szülő vagy az egyedüli szülő, illetve törvényes képviselő dolgozzon, vagy igazolja, hogy visszatér a munkahelyére legkésőbb a tanév kezdetét követő 30 napon belül, és nem részesül gyermekgondozási támogatásban. A hatóságok a saját vállalkozói tevékenységet is munkaviszonynak tekintik. Amennyiben egy intézményben a jelentkezések száma meghaladja a rendelkezésre álló helyeket, a gyermekeket életkor szerint csökkenő sorrendben rangsorolják, majd az általános és specifikus kiválasztási szempontok alapján döntenek a felvételről. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok teljes listáját, a feltételeket, valamint a szabadon maradt helyek listáját a DASZÓ honlapján lehet böngészni. A felvett gyermekek névsorát 2026. június 18-án teszik közzé, szintén az igazgatóság hivatalos honlapján.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz harmadik órájában nem sokára majd a foci lesz a főszerepben, hiszen képzeljétek el, nem akárki, Travis Scott lesz a BL döntős after party sztár vendége a magyar fővárosban Budapesten. Hogy vajon mi kapunk-e rá meghívót, az egy nagyon jó kérdés, viszont ti kapjátok a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon, ez egészen biztos.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Itt a Plusz FM. Plusz FM.

Tehát a Sláger Plusz harmadik órájában is van miről beszélnünk, kérem szépen. Irány a magyar főváros. Az egyik magazin beszámolója szerint ugyanis Travis Scott Budapestre érkezik, méghozzá a 2026-os Bajnokok Ligája döntő hivatalos after partyjára. A szervezők egy Instagram oldalon erősítették meg, a világsztár rapper nem csak fellép, hanem ő lesz az este házigazdája is. A buli helyszíne egyelőre titkos, de annyi biztos, hogy május 30-án, azaz holnap tartják, és a rendezvény kifejezetten exkluzív lesz. Limitált férőhely, szigorú vendéglista és olyan VIP meghívottak, akik között világhírű futballisták is feltűnhetnek. A hírek szerint további egyelőre névtelen sztárfellépők is érkeznek majd, így a résztvevők akár személyesen is találkozhatnak vagy összefuthatnak Travis Scott-tal. A BL döntő köré szervezett események évek óta hatalmas figyelmet kapnak, de ilyen kaliberű amerikai headliner Budapesten ritkán fordul elő. A szervezők azt ígérik, ez az after party lesz az egyik legnagyobb presztízsű zenei esemény a döntő hétvégéjén. Akik meg hát meghívást kaptak rá, azok örülhetnek és büszkék lehetnek. Én megnéztem az e-mail fiókomat, de sajnos nem kaptam erről levelet, úgyhogy valószínűleg én le fogok erről maradni. Akik viszont ott lesznek, azoknak természetesen jó bulizást, hát a foci szerelmeseinek meg jó szurkolást és izgulást, nektek meg jó rádiózást. Hopp, itt egy gólpassz!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: haladunk tovább szépen lassan május 29-én pénteken itt a kedvenc adótokon, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A Sláger Plusz harmadik óráját is lezárjuk ebben a pillanatban, és várjuk a friss híreket, amelyeket a mai napon az ügyeletes hírszerkesztőtől, Ábrahám Miklóstól fogtok kapni. Tőlem pedig a negyedik órában is számíthattok slágerekre és magyar kedvencekre. Figyeljetek nagyon, itt van az a dal, amivel jövök vissza a hírek után.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
4: mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donká fél litás szemes kávé ára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányér, tál, csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás napon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerre nőtt a gyerekpénzben részesülők száma. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek likviditási gondokkal és növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke Florin Zsiánó. Az Agerpesz által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Szerinte a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljes megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Zsiánó szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdaság élénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma, áll az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleményében. A májusban folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből több mint 3,5 millió gyermek részesült. A legtöbb állami gyermeknevelési segélyt Bukarestben folyósították. Ezt követi Jas, Szucsává és Kolozs megye. A gyerekpénz összege havonta 292 lej a 2 és 18 év közötti gyermekek számára, valamint a középiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára egészen a 26. életévük betöltéséig. A 2 év alatti gyermekek, illetve a 18 év alatti fogyatékossággal élő gyermekek esetében a támogatás összege havonta 719 lej. A kifizetés havonta az adott hónap 8. és 25. napja között történik postai utalvánnyal vagy banki átutalással a kedvezményezett választása szerint. Románia második helyen áll uniós viszonylatban az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve, jelentette ki Claudiu Nisui, a Mecsétek meg Romániát Szövetség parlamenti képviselője. Szerinte az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újra elosztás a sokaktól a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszi ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegény kedvezményit az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 24 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Eső nem várható, a szél viszont megélénkülhet, és jelen pillanatban egy hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. A hétvégén már számíthatunk csapadékra is.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A gyermeknapi fesztivál rendezvényei miatt május 31 és június 1-e között mindkét nap 10 órától 22 óráig ideiglenes forgalmi korlátozások lépnek életbe a gyermekváros, a nagyváradi vár, valamint a Bárkőlői Park térségében. A látogatók biztonságának biztosítása és a rendezvényhez szükséges infrastruktúra telepítése érdekében ideiglenesen lezárták a Grejerői utca egy szakaszát, amely konkrétan a Bárkőlői Parkot átszelő útszakaszt érinti. A forgalomkorlátozás június 2-án 8 óráig lesz érvényben. Illetve megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a Volt rendelőintézet, Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunereau utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és az Enescu utca Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyarú és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálulói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet haladni a Trajan Park irányába. Az Enescu utcában a Börögánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Baleset és büntetésmentes jó utat kívánt a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez már a Sláger Plusz negyedik órája, milyen villámgyorsan telik az idő, ugye? Egyébként péntek van, hál' Istennek a kedvenc napunk, előttünk a hétvége szépen lassan, május 29 a pontos dátum, én pedig Kessérű Tomi vagyok, ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Nézzük, hogy ebben az órában miről lesz majd szó, mert hogy van miről beszélni. Folytatódik a helyben járó rovatunk, hozom nektek a fontos, aktuális helyi információkat. Az óra második felében pedig olyan hobbikról fogok majd beszámolni, amelyek csökkentik a demencia kockázatát. Mindenképpen érdemes figyelni. Egyébként csak úgy megjegyezném, hogy a zenehallgatás is benne van, úgyhogy tekerjétek fel jól a hangerőt, indítom az órát.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Sláger plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk. A Rarevest ugyanis bejelentette, hogy módosítja a hulladékbegyűjtési rendszer működését Nagybáradon, a vasútállomás és a Körös Áruház térségében zajló aluljáró építések idejére. A munkálatok pénteken elkezdődtek, ezért a szolgáltató kisebb méretű hulladékszállító járműveket állít forgalomba az érintett területeken. A cég hangsúlyozta, hogy a lakossági és a cégek számára biztosított hulladékgyűjtési program nem változik. Az új járművek ugyan kisebbek lesznek a megszokott kukásautóknál, azonban továbbra is az előre meghatározott útvonalakon és a megszokott hulladékfrakciók szerint végzik a begyűjtést. A megérő útnak az Enescu utca és a Louis Pasteur utca közötti szakaszán, illetve a Republicin és a Brásovoli utca kereszteződésénél a hulladékgyűjtés kizárólag a tömbházak mögötti területeken történik majd, ahol a mellékutcák felől biztosított a gépjárműves megközelítés. A gazdasági szereplőket arra kérik, hogy a kukákat olyan helyekre helyezzék ki, amelyeket a szolgáltató munkatársai könnyen megközelíthetnek. A vasútállomás irányában, az út bal oldalán a hulladékot a kora reggeli órákban gyűjtik össze, még a munkálatok megkezdése előtt. Az itt élő lakosokat arra kérik, hogy a kukákat már az előző este helyezzék ki. Az út jobb oldalán a hulladékszállító csapatok a legtöbb ingatlant a környező mellékutcákon keresztül tudják megközelíteni. A lakosokat arra kérik, hogy a gyűjtőedényeket a munkaterületen kívül helyezzék el, hogy megkönnyítsék és felgyorsítsák a kukák ürítését. További változások esetén a cég a hivatalos weboldalán, közösségi felületein és sajtóközleményekben tájékoztatja a lakosságot. Az érintettek rendkívüli helyzetekben a cég ügyfélszolgálatán is segítséget kérhetnek. Az elérhetőségek 0374 885 693, ez hétfőtől péntekig 7 és 19 óra között hívható, vagy a 0259 433 195, ez pedig hétfőtől péntekig 19 és reggel 7 óra között péntektől vasárnapig. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Még az autós kollégáknak is van nálam egy info, hát ha esetleg még nem hallottátok. Jelentősen átalakulhat ugyanis a romániai útdíjrendszer július 1-től. Az országos közutak használatáért fizetendő matrica ára ezentúl ugye nem csak a jármű kategóriájától és az érvényességi időtől függhet, hanem attól is, hogy mennyire szennyezett az adott jármű. A közlekedési minisztérium már közvitára bocsátotta az új díjszinteket tartalmazó rendelettervezetet. Az új rendszer szerint a személyautók esetében 3 környezetvédelmi kategóriát különböztetnek meg. Euro 6 és elektromos járművek, Euro 4 és 5-ös besorolású járművek, valamint Euro 3-as vagy annál régebbi, nagyobb károsanyag kibocsátású autók. Az elektromos járművek az Euro 6-os kategóriával azonos díjszabást kapnak. A legkisebb egynapos útdíjmatrica egy elektromos vagy Euro 6-os személyautó esetében 22 lejbe kerül majd, míg egy Euro 4-es, 5-ös kategóriás autóra 26 lejt, egy Euro 3-as vagy annál régebbi járműre pedig 29 lejt kell fizetni. A 30 napos matrica ára 48, 55, illetve 62 lej lesz, az éves útdíj matrica pedig 254, 292 vagy 330 lejbe kerül majd a környezetvédelmi besorolástól függően. A változások természetesen nem csak a személyautókat érintik. Külön díjszabást határoznak meg a legfeljebb 3,5 tonnás tehergépkocsikra, a kisebb buszokra és a nagy 23 ülőhelynél több férőhelyes személyszállító járművekre is. Utóbbiaknál a legmagasabb éves díj 4420 lej lehet a legszennyezőbb kategóriában. Nem árt ezekkel tisztában lenni nyilvánvalóan. Baleset és büntetésmentes jó utat kívánok nektek egyébként, kedvencekkel itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a püspöki palotában.
3: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A negyedik órában járunk itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen, pénteken, és az egészségünk lesz a főszerepben nem is olyan sokára, ugyanis majd olyan hobbikról fogunk beszélgetni, amelyek csökkentik a demencia kockázatát, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, és ahogyan korábban is mondtam, már ugye a zenehallgatás is közte van, úgyhogy hangerő fel!
1: Slágerek magyar kedvenc!

Ez már a Sláger plusz negyedik órája, és akkor foglalkozzunk egy kicsit az egészségünkkel. A National Geographic arról ír, hogy a rendszeres szabadidős tevékenységek, legyen szó mondjuk zenélésről, kertészkedésről, társasjátékról, vagy akár barkácsolásról, jelentősen csökkenthetik a demencia kialakulásának az esélyét. A friss kutatás több mint 2 millió ember adatait vizsgálta, és egyértelmű mintát talált. Azok, akik aktívan tartják az agyukat és a testüket, akár 17%-kal kisebb kockázattal néznek szembe. A szakértők szerint a kulcs a rendszeresség és a változatosság. A hobbik ugyanis egyszerre stimulálják az agyat, csökkentik a stresszt, javítják a hangulatot, és sok esetben közösségi élményt is adnak. Ezek együtt pedig hát erős védőfaktort jelentenek az időskori mentális hanyatlás ellen. A kutatás külön kiemeli, nem kell nagy dolgokra gondolni. Már napi fél óra, olvasás, zenehallgatás, séta, vagy mondjuk egy új készség megtanulása is, hát mérhetően javítja az agyállapotát. A lényeg, hogy a tevékenység örömet adjon és rendszeresen visszatérjen az életünkben. A tudósok szerint a hobbik nem csak megelőznek, hanem lassíthatják is a már kialakult kognitív hanyatlást. Vagyis a szellemi aktivitás valóban az egyik legerősebb agyvédő eszközünk. Úgyhogy amint hallhattátok, a zenehallgatás is ezek közé tartozik, úgyhogy hallgassátok, a nap 25 órájában a Plusz FM-et, a demencia elkerülése véget. Jó egészséget kívánok nektek természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel!

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No, és akkor most már tényleg véget ért a műszak. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában május 29-én pénteken. Legközelebb ebben a formában június 1-én hétfőn fogunk találkozni, úgyhogy addig is legyetek jók és vigyázzatok magatokra. Este pedig hát várok mindenkit nagyon sok szeretettel a Party Pluszban, ma is és holnap is természetesen. Úgyhogy Keserű Tomiként búcsúzom, és nem sokára DJ Diszkózaként találkozunk. A folytatásban jönnek egyébként a friss információk Ábrahám Miklóstól, aztán indul egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek!

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donkafé litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás napon.
3: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
4: Tejválság alakult ki Romániában. Az import tönkreteszi a hazai gazdákat. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Beindult az E-generáció nosztalgia hulláma. Újra felbukkan a TikTokon 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa, illetve divatja. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az európai tejpiacra sújtó túltermelés, az árak meredek csökkenése és a növekvő költségek egyre mélyülő válságba sodorják az ágazatot. Ennek hatásai Romániában is jelentkeznek. A hazai termelés szerkezeti gyengeségei, az alacsony feldolgozottsági arány és az egyre erősödő importnyomás miatt a romániai gazdák jelentős része veszteséggel termel. A romániai tejágazat egyik legsúlyosabb problémája, hogy a kistermelők fokozatosan kiszorulnak a piacról. Ennek oka, hogy nem tudnak megfelelni az ipar minőségi és mennyiségi követelményeinek. Nincs tárgyalási erejük a felvásárlókkal szemben, nem férnek hozzá megfelelő finanszírozáshoz, és nem képesek versenyezni az olcsó importtal. Ezek hatására egy szűk, iparilag integrált feldolgozói kör és egy széles, de marginalizált kistermelői réteg alakult ki. Egy sor módosítás által minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Megkönnyíti a segítségkérésüket, beszigorít a bántalmazóknak. A törvénymódosítás most azoknak nyújt plusz segítséget, akik kimernek lépni a bántalmazó kapcsolatukból. A helyi hatóságoknak 5 órán belül értesülniük kell a családon belüli erőszak miatt elrendelt távoltartásról, és 3 napon belül fel kell keresniük az áldozatot. Az áldozat ott kérhet távoltartást, ahol az eset történt. A visszaeső bántalmazókkal szemben pedig akár 24 hónapra is elrendelhetik a távoltartást. Emellett a bíróság kötelező terápiát is előírhat számukra. Hogy mennyire indokolt az erőteljesebb fellépés a családon belüli erőszak esetében, azt a rendőrségi statisztikák is mutatják. Idén kevesebb mint 2 hónap alatt már 12 000 segélyhívás futott be a rendőrséghez. 10 év nem sok idő a történelemben, de egy generáció életében már elég ahhoz, hogy korszak legyen belőle. 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa most újra felbukkan a TikTokon, a divatban és a popzenében. 10 év távlatában 2016-ra úgy is gondolhatunk, mint a Z generáció első nosztalgikus felütésére. 2016 egy olyan origó volt, amiköré körkörösen felépültek azok az események, amelyek előtte történtek, és organikusan összefonódtak. Miért beszélünk 2026-ban arról, hogy mi történt 10 évvel ezelőtt? Talán azért, mert közben az Y és Z generáció gondtalan tinédzserei felnőttek, és elérkezett az első igazi nosztalgia hullám vizuális és mozgóképes változata. Minden generáció megéli az első nosztalgia hullámát, és van, hogy csak személyes reflexióként idéz emlékeket. De jelen esetben egy egész generáció kollektív emlékezetéről beszélünk.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Kossz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz.
0: Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos! Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
1: Mindenhol jó, de legjobb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Sokak szerint ugyanis csak a kiváltságosoknak kedvez. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb is gyakrabban kell javítani őket. De ez nem a kivitelezők hanyagsága, hanem egy tudatos stratégia. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az oka következő. Miközben egy ország nyögi a megszorítások súlyát, a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat. A kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a Bolozsán kabinet azt állítja, hogy a reform célja a közszféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámíthatóbb bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy mindez tovább fokozza a közszféra strukturális problémáit. És még nagyobb nyomást gyakorol az állami költségvetésre. A legvitatottabb rendelkezések között szerepel a tisztviselők és a választott tisztségviselők bérének emelése, hiszen eközben a kormány folyamatosan megszorításokról, a nyugdíjak befagyasztásáról és a közkiadások korlátozásáról beszél. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A legnagyobb eltérés jelenleg a Rompetrol hálózatánál figyelhető meg, ahol literenként 29-ban is árkülönbség alakult ki. A fejlemény meglepőnek számít, mivel Romániában elegendő mennyiségű benzint állítanak elő, amelyből exportra is jut. Ugyanakkor a legnagyobb arányban fogyasztott gázolajból importra szorul az ország. A szakértők szerint a jelenség hátterében elsősorban a szezonális kereslet változása állhat. Lezárultak az intenzív mezőgazdasági munkák, amelyek nagy mennyiségű gázolajat igényeltek, miközben közeleg a nyári szabadságolási időszak, ami növeli a benzin és a repülőgép üzemanyag iránti keresletet. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb és gyakrabban kell javítani őket, írja a Profit.ru. Mindez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Ugyanis kisajnálják belőlük az anyagot, hogy kevesebbe kerüljenek és gyorsabban menjen az építésük. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk. Nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Ez a döntés természetesen nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál olcsóbb lesz a kivitelezés. Így a romániai autópályák 20-25 évnél többet nem bírnak ki, míg Európa nyugati részében ez az időtartam 50 év is lehet.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rózsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: itt a Plusz FM. Reklám. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: Egy óra csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonalt.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerre nőtt a gyerekpénzben részesülők száma. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek likviditási gondokkal és növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke Florin Zsiánó. Az Agerpesz által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Szerinte a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljesen megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Zsiánó szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdasági élénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma, áll az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleményében. A májusban folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből több mint 3,5 millió gyermek részesült. A legtöbb állami gyermeknevelési segélyt Bukarestben folyósították. Ezt követi Jas, Szucsává és Kolozs megye. A gyerekpénz összege havonta 292 lej a 2 és 18 év közötti gyermekek számára, valamint a középiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára egészen a 26. életévük betöltéséig. A 2 év alatti gyermekek, illetve a 18 év alatti fogyatékossággal élő gyermekek esetében a támogatás összege havonta 719 lej. A kifizetés havonta az adott hónap 8. és 25. napja között történik postai utalvánnyal vagy banki átutalással a kedvezményezett választása szerint. Románia második helyen áll uniós viszonylatban az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve, jelentette ki Claudi Unisui, a Mencsétek meg Romániát Szövetség parlamenti képviselője. Szerinte az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újra elosztása sokaktól a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszi ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegélyt az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
3: Hey, let's keep this thing going.
0: Itt a Plusz FM hétvégi mix műsora. Ez a Party Plus.
4: No, hello mindenkinek, köszöntelek benneteket május utolsó hétvégéjén, 2026. május 29 a pontos dátum, a célállomás a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és természetesen a legnagyobb házi buli, a Party Plus, ami ebben a pillanatban startol, a következő 2 óra házigazdája a lemezjátszók mögött DJ Diszkóza. Az első órában kapjátok a top slágereket a mainstream setben, aztán pedig érkezik majd a klasszik set, úgyhogy hangerőt feltekerni, indulunk!

0: Hát itt ér véget a péntek esti Party Plus, a Classic setben természetesen, hiszen ebben az órában ugye a legnagyobb dance kedvenceket és klub kedvenceket pörgettem nektek az elmúlt 20-30 évből. Remélem, hogy tetszett. Holnap is lesz ilyen rovat, úgyhogy várlak benneteket. Ma estére viszont búcsúzom, DJ Diszkóza voltam vagyok és leszek. Találkozunk szombaton 21 órától itt a Plus FM-en, Nagyvárad és a környék legnagyobb házi buliában, a Party Plusban természetesen. Szuper hétvégét nektek, jó pihenést és jó rádiózást. Hello, hello!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
2: Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Sokak szerint ugyanis csak a kiváltságosoknak kedvez. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb is gyakrabban kell javítani őket. De ez nem a kivitelezők hanyagsága, hanem egy tudatos stratégia. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az oka következő. Miközben egy ország nyögi a megszorítások súlyát, a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat. A kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a Bolozsán kabinet azt állítja, hogy a reform célja a közféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámítható bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy mindez tovább fokozza a közféra strukturális problémáit. És még nagyobb nyomást gyakorol az állami költségvetésre. A legvitatottabb rendelkezések között szerepel a tisztviselők és a választott tisztségviselők bérének emelése, hiszen eközben a kormány folyamatosan megszorításokról, a nyugdíjak befagyasztásáról és a közkiadások korlátozásáról beszél. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A legnagyobb eltérés jelenleg a Rompetrol hálózatánál figyelhető meg, ahol literenként 29-ban is árkülönbség alakult ki. A fejlemény meglepőnek számít, mivel Romániában elegendő mennyiségű benzint állítanak elő, amelyből exportra is jut. Ugyanakkor a legnagyobb arányban fogyasztott gázolajból importra szorul az ország. A szakértők szerint a jelenség hátterében elsősorban a szezonális kereslet változása állhat. Lezárultak az intenzív mezőgazdasági munkák, amelyek nagy mennyiségű gázolajat igényeltek, miközben közeleg a nyári szabadságolási időszak, ami növeli a benzin és a repülőgép üzemanyag iránti keresletet. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb és gyakrabban kell javítani őket, írja a Profit.ru. Mindez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Ugyanis kisajnálják belőlük az anyagot, hogy kevesebbe kerüljenek és gyorsabban menjen az építésük. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk. Nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Ez a döntés természetesen nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál olcsóbb lesz a kivitelezés. Így a romániai autópályák 20-25 évnél többet nem bírnak ki, míg Európa nyugati részében ez az időtartam 50 év is lehet.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Hoppá!

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

legközelebb magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad. FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek. Figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot. Miközben a cégek likviditási gondokkal és növekvő adóterhekkel küzdenek. Figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke, Florin Zsiánó. Az Agerpress által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Szerinte a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljesen megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Zsiánó szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdasági élénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. 2026 első 4 hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma, áll az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleményében. A májusban folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből több mint 3,5 millió gyermek részesült. A legtöbb állami gyermeknevelési segélyt Bukarestben folyósították. Ezt követi Jas, Szurcsává és Kolozs megye. A gyerekpénz összege havonta 292 lej a 2 és 18 év közötti gyermekek számára, valamint a középiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára egészen a 26. életévük betöltéséig. A 2 év alatti gyermekek, illetve a 18 év alatti fogyatékossággal élő gyermekek esetében a támogatás összege havonta 719 lej. A kifizetés havonta az adott hónap 8. és 25. napja között történik postai utalvánnyal vagy banki átutalással a kedvezményezett választása szerint. Románia második helyen áll uniós viszonylatban az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve. Jelentette ki Claudiu Nisui, a Mentsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselője. Szerinte az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újra elosztás a sokaktól, a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszi ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez, fogalmazott a politikus.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Tejválság alakult ki Romániában. Az import tönkreteszi a hazai gazdákat. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Beindult az E-generáció nosztalgia hulláma. Újra felbukkan a TikTokon 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa, illetve divatja. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az európai tejpiacra sújtó túltermelés, az árak meredek csökkenése és a növekvő költségek egyre mélyülő válságba sodorják az ágazatot. Ennek hatásai Romániában is jelentkeznek. A hazai termelés szerkezeti gyengeségei, az alacsony feldolgozottsági arány és az egyre erősödő importnyomás miatt a romániai gazdák jelentős része veszteséggel termel. A romániai tejágazat egyik legsúlyosabb problémája, hogy a kistermelők fokozatosan kiszorulnak a piacról. Ennek oka, hogy nem tudnak megfelelni az ipar minőségi és mennyiségi követelményeinek. Nincs tárgyalási erejük a felvásárlókkal szemben, nem férnek hozzá megfelelő finanszírozáshoz, és nem képesek versenyezni az olcsó importtal. Ezek hatására egy szűk, iparilag integrált feldolgozói kör és egy széles, de marginalizált kistermelői réteg alakult ki. Egy sor módosítás által minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Megkönnyíti a segítségkérésüket, beszigorít a bántalmazóknak. A törvénymódosítás most azoknak nyújt plusz segítséget, akik kimernek lépni a bántalmazó kapcsolatukból. A helyi hatóságoknak 5 órán belül értesülniük kell a családon belüli erőszak miatt elrendelt távoltartásról, és 3 napon belül fel kell keresniük az áldozatot. Az áldozat ott kérhet távoltartást, ahol az eset történt. A visszaeső bántalmazókkal szemben pedig akár 24 hónap napra is elrendelhetik a távoltartást. Emellett a bíróság kötelező terápiát is előírhat számukra. Hogy mennyire indokolt az erőteljesebb fellépés a családon belüli erőszak esetében, azt a rendőrségi statisztikák is mutatják. Idén kevesebb mint 2 hónap alatt már 12 000 segélyhívás futott be a rendőrséghez. 10 év nem sok idő a történelemben, de egy generáció életében már elég ahhoz, hogy korszak legyen belőle. 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa most újra felbukkan a TikTokon, a divatban és a popzenében. 10 év távlatában 2016-ra úgy is gondolhatunk, mint az E-generáció első nosztalgikus felütésére. 2016 egy olyan origó volt, amikor így körkörösen felépültek azok az események, amelyek előtte történtek, és organikusan összefonódtak. Miért beszélünk 2026-ban arról, hogy mi történt 10 évvel ezelőtt? Talán azért, mert közben az Y és Z generáció gondtalan tinédzserei felnőttek, és elérkezett az első igazi nosztalgia hullám vizuális és mozgóképes változata. Minden generáció megéli az első nosztalgia hullámát, és van, hogy csak személyes reflexióként idéz emlékeket. De jelen esetben egy egész generáció kollektív emlékezetéről beszélünk.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Sokak szerint ugyanis csak a kiváltságosoknak kedvez. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb és gyakrabban kell javítani őket. De ez nem a kivitelezők hanyagsága, hanem egy tudatos stratégia. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatalmas felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az oka következő. Miközben egy ország nyögi a megszorítások súlyát, a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat. A kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a Bolozsán kabinet azt állítja, hogy a reform célja a közszféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámítható bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy mindez tovább fokozza a közszféra strukturális problémáit. És még nagyobb nyomást gyakorol az állami költségvetésre. A legvitatottabb rendelkezések között szerepel a tisztviselők és a választott tisztségviselők bérének emelése, hiszen eközben a kormány folyamatosan megszorításokról, a nyugdíjak befagyasztásáról és a közkiadások korlátozásáról beszél. Szokatlan helyzet alakult ki a romániai üzemanyagpiacon. A benzinára a legtöbb töltőállomáson már meghaladja a gázolajárát. Más kutaknál pedig minimálisra csökkent a különbség a két üzemanyag között. A legnagyobb eltérés jelenleg a Rompetrol hálózatánál figyelhető meg, ahol literenként 29-ban is árkülönbség alakult ki. A fejlemény meglepőnek számít, mivel Romániában elegendő mennyiségű benzint állítanak elő, amelyből exportra is jut. Ugyanakkor a legnagyobb arányban fogyasztott gázolajból importra szorul az ország. A szakértők szerint a jelenség hátterében elsősorban a szezonális kereslet változása állhat. Lezárultak az intenzív mezőgazdasági munkák, amelyek nagy mennyiségű gázolajat igényeltek. Miközben közeleg a nyári szabadságolási időszak, ami növeli a benzin és a repülőgép üzemanyag iránti keresletet. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak. Hamarabb és gyakrabban kell javítani őket, írja a Profit.ru. Mindez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Ugyanis kisajnálják belőlük az anyagot, hogy kevesebbe kerüljenek és gyorsabban menjen az építésük. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk. Nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Ez a döntés természetesen nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál olcsóbb lesz a kivitelezés. Így a romániai autópályák 20-25 évnél többet nem bírnak ki, míg Európa nyugati részében ez az időtartam 50 év is lehet.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

legfrissebb magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke. 2026 első négy hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek likviditási gondokkal és növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke Florin Zsiánó. Az Agerpress által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Szerinte a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljesen megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Zsiánó szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdaságélénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. 2026 első négy hónapjában közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma, áll az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleményében. A májusban folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből több mint 3,5 millió gyermek részesült. A legtöbb állami gyermeknevelési segélyt Bukarestben folyósították. Ezt követi Jas, Szucsává és Kolozs megye. A gyerekpénz összege havonta 292 lej a 2 és 18 év közötti gyermekek számára, valamint a középiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára egészen a 26. életévük betöltéséig. A két év alatti gyermekek, illetve a 18 év alatti fogyatékossággal élő gyermekek esetében a támogatás összege havonta 719 lej. A kifizetés havonta az adott hónap 8. és 25. napja között történik postai utalvánnyal vagy banki átutalással a kedvezményezett választása szerint. Románia második helyen áll uniós viszonylatban az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve, jelentette ki Claudiu Nisui, a Mecsétek meg Romániát Szövetség parlamenti képviselője. Szerinte az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újra elosztás a sokaktól, a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszi ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez, fogalmazott a politikus.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy